0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 16. fejezet. Ajánlom pedig nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, sokaknak segítségére volt, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Akvillát, akik nekem munkatársaim a Krisztus Jézusban. Akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok most köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet is, amely az ő házukban van, köszöntsétek az én szeretett Epenétuszomat, aki Akhája zsengéje a Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat munkálkodott és fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikuszt és Júniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak már a Krisztusban. Köszöntsétek Ampliászt, aki nekem szeretettem az Úrban. Köszöntsétek Urbánuszt, ami munkatársunkat a Krisztusban, és Stachiszt, az én szeretettemet. Köszöntsétek Apellészt, aki a Krisztusban kipróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztobulusz háznépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háznépéből azokat is, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, akik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rufuszt, aki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkrituszt, Flegont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és a testvéreket, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Júliát, Néreuszt és az ő nénjét, és Olimpászt, és minden szenteket, akik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással, és köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei is. Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány a tanítás közül, amelyet már tanultatok, és azoktól tartózkodjatok, hajoljatok el tőlmet. Köszöntsétek Apellészt, aki a Krisztusban kipróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztobulusz háznépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háznépéből azokat is, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, akik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rufuszt, aki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkrituszt, Flegont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és a testvéreket, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Júliát, Néreuszt és az ő nénjét, és Olimpászt, és minden szenteket, akik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással, és köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei is. Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány a tanítás közül, amelyet már tanultatok, és azoktól tartózkodjatok, hajó.

0: és az ő anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Asinkritust, Phlegont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és a testvéreket, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Juliát, Néreuszt és az ő nénjét, és Olimpászt, és minden szenteket, akik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással, és köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei is. Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány a tanítás közül, amelyet már tanultatok, és azoktól tartózkodjatok, hajoljatok el tőlük. Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem csak a hasuknak, és nyájas beszédekkel, meg hizelkedésekkel megcsalják az ártatlanoknak, a jóhiszeműeknek a szívét. Mert a ti engedelmességetek mindenkihez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, és legyetek ártatlanok a rosszban. A békességnek Istene pedig megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Köszöntenek titeket Timóteus, az én munkatársam, és Lucius, Jázon, és Szoszipáter, az én rokonaim. Köszöntenek titeket az Úrban Tercius és én is, aki e levelet írtam. Köszönt titeket Gájusz, aki nekem és az egész gyülekezetnek a gazdája. Köszönt titeket Erasztus, a városnak kincstartója, és Quartus testvér. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal. Amen. Annak pedig, aki titeket megerősített az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titok kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig kijelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség véget, minden pogányok tudomására jutott, az egyedül bölcs Istennek, a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Amen.
1: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Az Ézsaiás könyve 40. részből fogok olvasni néhány verset, a fejezet végéből. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak elnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Lehet, hogy úgy keltél fel ma reggel, hogy ó, de jó lenne még pihenni, fáradt vagy, de van egy jó hírem. Az Úr megújítja a te erődet. A 29. Zsoltár 4-es verse azt mondja, hogy az Úr szava erős. Amikor Isten szava be tud találni a szívedbe, akkor megerősít téged. Az Ézsaiás 54-ben, a 14. versben azt olvassuk, hogy megigazulás által leszel erős. Nem a saját erődben kell bíznod, nem a saját erőre kell támaszkodnod ezen a mai napon, hanem Jézus Krisztus neked adta az ő igazságát, neked adta az ő erejét, az ő életét, és ez megerősít téged. Nehémiás könyvének a 8. fejezetében azt olvassuk, hogy az Úr öröme a ti erősségetek. És a Zofóniás könyvében pedig a 3. részben az van, hogy az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Ahogy gondolkodtam ezeken a verseken, olyan bátorító, hogy Istennek a beszéde, Istennek az öröme megerősít minket. Hogyha fáradtak is vagyunk, de oda fordítjuk a figyelmünket, hogy az Úr örül rajtunk, örül nekünk, akkor bejön az ő öröme, az ő ereje, egy frissesség az életünkbe. Ezt kívánom neked, hogy tapasztald meg, hogy Isten megerősít téged az ő beszéde által, az ő öröme által. Ha gondolod, elmondhatod velem ezt az imát. Mennyei Atyám, köszönöm neked azt, hogy a te beszéded megerősít engem. Köszönöm, hogy te örülsz rajtam, hogy örömödet leled bennem. És köszönöm, hogy ez az én erőm, hogy nem a saját erőmre, nem a saját képességeimre kell támaszkodnom, hanem rád bízhatom az életemet. És a megigazulás által te megerősítesz engem. Köszönöm, hogy velem vagy.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél. Első rész. Miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt régen az atyáknak a proféták által, ebben az utolsó időkben az ő fia által szólt nekünk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki a hatalma szavával fönntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítva ült a felségnek jobbjára a magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged? Vagy én leszek neki atya, és ő lesz nekem fiam? Mikor behozta az ő első születtét a világba, akkor így szólt, és imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké, és az ő szolgái tűzlángjává teszi, ám a fiúról így beszélt. A te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot, azért fölkent téged az Isten, a te Istened, öröm olajával a te társaid fölé. És ugyanúgy azt mondta, te Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak. És palásként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Melyik angyalnak mondta pedig valaha is, ülj az én jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem. Avagy nem szolgáló szellemeke mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget.
4: Pál zsidókhoz írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
1: Találd meg a saját hangod, ezzel a témakörre tért vissza múlt héten Életképes rovatunk, és arról beszélgettünk, hogy ennek az első pontja az, hogy mindig tisztáznia kell, és egyébként fiatalokról beszéltünk elsősorban, a fiatalnak azt magában, hogy ő miben igazán jó, és azt is elmondtad, hogy ezt úgy tudja meg egy fiatal ember magáról, hogyha megnézi azt, hogy mi az, amit úgy igazán élvez. Mi az, amit úgy igazán élvezettel csinál, amiben bele tud merülni, és azt ígértük, hogy ott fogjuk folytatni, hogy a úgymond második pont, ha megnézi azt is az adott fiatal, hogy mire van szüksége a saját környezetének. Mit értesz ez alatt?
2: Igen, hát hiába szeretnék tengerbiológus lenni, de közelünkben nincs tenger, de hogyha tengerbiológus szeretnék lenni, akkor nem leépítem azokat az álmokat, hogy valakiből soha nem lehet tengerbiológus, csak akkor először kezdje a biológiát tanulni, kezdjen esetleg állatterületen tanulni, vagy zoológiát tanulni, és majd utána meglátjuk, hogy hol lesz az a speciális képzés, ahol ő a tengerbiológusét meg tudja szerezni. Ma azt látom, hogy néha a fiataloknak van egy álmuk, de nincs realitásuk, hogy egyáltalán mire van szükséglet. Az egyik barátom úgy járt, hogy cipőfelső rész készítőnek tanult, és mire kitanulta a technikumot, addigra az összes cipőgyár bezárt Magyarországon.
1: Az igen.
2: Akkor képzelheted, hogy mit tud egy ilyen végzettséggel kezdeni. Napjaink gondolkodásában pedig egyre jobban szükség van erre a rugalmasságra. Ezt várják el a cégek, hogy egyik napról a másikra átálljunk. A mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor annyira felgyorsult a világunk, hogy korábban 20 évünk volt egy valamit megtanulni, ma lehet, hogy 20 napunk. És hogyha eleve látom, hogy abba az irányba tendálunk, hogy 10 év múlva nem is lesz az a munkahely, amire én rászánnék.
1: Úgymond második pont, ha megnézi azt is az adott fiatal, hogy mire van szüksége a saját környezetének. Mit értesz ez alatt?
2: Igen, hát hiába szeretnék tengerbiológus lenni, de közelünkben nincs tenger. De hogyha tengerbiológus szeretnék lenni, akkor nem leépítem azokat az álmokat, hogy valakiből soha nem lehet tengerbiológus, csak akkor először kezdje a biológiát tanulni, kezdjen esetleg állatterületen tanulni, vagy zoológiát tanulni, és majd utána meglátjuk, hogy hol lesz az a speciális képzés, ahol ő a tengerbiológusét meg tudja szerezni. Ma azt látom, hogy néha a fiataloknak van egy álmuk, de nincs realitásuk, hogy egyáltalán mire van szükséglet. Az egyik barátom úgy járt, hogy cipőfelső rész készítőnek tanult, és mire kitanulta a technikumot, addigra az összes cipőgyár bezárt Magyarországon.
1: Az igen.
2: Akkor képzelheted, hogy mit tud egy ilyen végzettséggel kezdeni. Napjaink gondolkodásában pedig egyre jobban szükség van erre a rugalmasságra. Ezt várják el a cégek, hogy egyik napról a másikra átálljunk. A mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor annyira felgyorsult a világunk, hogy korábban 20 évünk volt egy valamit megtanulni, ma lehet, hogy 20 napunk. És hogyha eleve látom, hogy abba az irányba tendálunk, hogy 10 év múlva nem is lesz az a munkahely, amire én rá

0: tudni. Ma azt látom, hogy néha a fiataloknak van egy álmuk, de nincs realitásuk, hogy egyáltalán mire van szükséglet. Az egyik barátom úgy járt, hogy cipő felső rész készítőnek tanult, és mire kitanulta a technikumot, addigra az összes cipőgyár bezárt Magyarországon.
1: Az igen.
0: Akkor képzelheted, hogy mit tud egy ilyen végzettséggel kezdeni. Napjaink gondolkodásában pedig egyre jobban szükség van erre a rugalmasságra. Ezt várják el a cégek, hogy egyik napról a másikra átálljunk. A mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor annyira felgyorsult a világunk, hogy korábban 20 évünk volt egy valamit megtanulni, ma lehet, hogy 20 napunk. És hogyha eleve látom, hogy abba az irányba tendálunk, hogy 10 év múlva nem is lesz az a munkahely, amire én ráállszálnék most 5-8 évet, hogy megtanuljam, akkor inkább gondoljam végig, hogy milyen szükségeket látok a világban, amit mondjuk enyhíteni tudok. Milyen a családomnak a problémája, aminek a megoldásában akarok segíteni. A barátaim közül ki van legnehezebb helyzetben, és hogyan tudnék neki mondjuk segíteni, vagy milyen készségeket, szaktudást szeretnék úgy elsajátítani, amiért még fizetnek is az emberek. És hogyha ez egy kicsit így végig gondolom a szükségletek szintjén, akkor egy picit segíti a pályaválasztásomat, de nem elveszve az előző adástól, hogy miben vagyok tehetséges. Hát azt mondtam, hogy a hangom az a tehetségem, a szükséglet, a lelkiismeretem ebben a hármas, négyes dologban fog együtt állni.
1: Hát igen, mert általában mit mondanak, akárcsak a szülők mit tanácsolnak a fiataloknak, mennyi fiam orvosnak, mert orvosra mindig szükség lesz, vagy informatikusnak, mert mostanában informatikára van szükség, de egyébként nem biztos, hogy abban leli örömét, mondjuk általában a számítógéppel és a kütyükkel nincs gond, de azért egészen más programozni, és egészen más videójátékokkal játszani, ezt is meg kell tanulni.
0: Érdekes, ez például ez előjött, hogy nagyon sokan még az iskolának a honlapját sem nézik meg, hogy mit fognak tanulni, amikor válasszák azt az iskolát. Nagyon érdekes az is, hogy vajon a fiatal mennyire van képbe, hogy mit csinál egy programozó, és mit csinál egy rendszergazda, és lehet, hogy ő rendszergazdának kiváló lesz, de programozónak nem. És lehet, hogy pedig számítógép játéktesztelőnek lenne nagyon jó, mert annyira szeret játszani a játékokkal, hogy ilyeneket is keresnek. De ma nagyon sokszor így általánosítunk, hogy mindent beteszünk egy csomagba, hogy fiam, belőled jó lesz. Édesapám belőlem gépészt akart, azért, mert ő bányász volt. És azt mondta, a gépészre fiam mindig szükség lesz. Hát egyrészt nem elég, így lettem a gépészből lelkész.
1: Igen, és mennyire nagyon más terület, de ez egy külön történet, és mivel a saját életutadról már osztottál meg velünk egyébként az elmúlt hát szűk egy év alatt momentumokat, szerintem erre egyszer kerítsünk még sort. Visszatérve a találd meg a saját hangodat témakörre, tehát nagyon fontos tisztázni az adott fiatalembernek, hogy miben jó, mi az, amit úgy igazán élvez. Fontos azt is néznie, hogy a környezetnek mire van szüksége, ugye ez volt a második pontunk, mi a harmadik pont? A
0: harmadik az, hogy miben van lelkesedésem vagy szenvedélyem. Tehát mi az, amit úgy tudok már csinálni, hogy régóta ott él bennem ez a vágy. Gyerekként megkérdeztek, mi akarok lenni, akkor az óvodában nagyon sokan kukások szeretnének lenni,
1: igen,
0: mert annyira
1: tényleg
0: élmény ott hátul, igen, állni és egy autón utazni, vagy rendőr, vagy tűzoltó, vagy vadakat terelő juhász József Attila után szabadon, hogy mi lesz belőle a kis Balázsból, ugye? Mi az a kedvenc tantárgyam a suliba, ami ahhoz a pályaválasztási irányhoz kapcsolható? Nem árt megkérdeznem a tanáraimat. Nagyon sokszor mi csak a jegyeket nézzük, de a jegyeink nem biztos, hogy tükrözik a tehetségünket azon a területen. Mi az, amiben versenyeket nyertem? Vagy kimagasló vagyok még az osztálytársaimtól is, vagy a megyében már nyertem valamiben, a sportban vagy egyéb, akkor az meghatározza azt, hogy ebben én valamiért más vagyok, mint a többiek. Ha pénz nem lenne az akadály, mivel tölteném az időmet? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ne a pénz alapján válasszak területet, hogy azért, mert az jól keres, hanem mi az, amit még ingyen is csinálnék. Természetesen sokszor vagyunk így, akik lelkészek vagy egyéb, hogy azt mondták, hogy majd az Isten megfizeti. Ha megfizeti, igen, de azért a kenyeret nekünk is meg kell vennünk. De a mi atyánkban legalábbis a napi kenyérért imádkozunk, hogy add meg, amire napi szükségünk van. És hogyha jövőben látnám magamat egy híres emberként, aki valami díjat vesz át, akkor milyen területen szeretnék én díjat kapni?
1: Hát a legtöbb 18 évesnek szerintem feljön a Grammy díj.

0: Vagy az, hogy amit most látunk, hogy több magyar Nobel-díjasunk azt mondta, hát, hogy a fizika területén, uh-huh. a természettudományok területén. Tehát én azt gondolom, hogy az isteni adottságaink, amit belénk helyezett a Jóisten, és az a pálya, amire szánt bennünket, ha netalántán még a Jóistent is bevonjuk ebbe a pályaválasztási kérdésbe, akkor el tudja mondani azt, hogy te egy született pedagógus vagy.
1: Hogyan tudják bevonni a fiatalok?
0: Istent? Uh-huh. Szerintem Istent érdekli az, hogy mi a mi szakmánk. Jézus Ácsnak a fiaként kitanulta az Ács mesterséget. Tetőfedő volt, az Ács dolgokhoz értett. De amikor a halászokkal beszélt, akkor a halászatot is valamennyire nem, hogy elsajátította, de gyakorolta, vagy megmutatta, hogy hogyan kell igazából jól halászni, amikor nem ment még Péternek sem. De a vámszedő Mátéval egészen másképp beszél. Amikor földműves emberek között van, akkor magvetőről beszél az Isten országa, hasonló a magvetőz, aki kimegy magot vetni, de amikor pedig egy igazsági szolgáltatási helyzet van, akkor bíróról beszél, meg özvegyasszonyról. Tehát annyira érzékeny Jézus példázataiban, hogy milyen témában szól a hallgatósághoz, hogy én azt gondolom, hogy én megkérdeztetem az Istentől azt is, hogy Istenem, engem mire alkottál? És lehet, hogy azt mondja, hogy lelkész leszel. Lehet, hogy azt mondja, hogy egy olyan pedagógus leszel, aki úgy képviseli az evangéliumot és a bibliai értékeket, hogy gyerekek százaira, ezreire vagy tízezreire lesz hatással. Ha nekem valaki azt mondja 18 évesen, hogy én több mint 10 000 fiatal életére hatással lehetek a munkám során, és hogy belőlem pedagógus lesz, vagy oktatási szakember, akkor nevettem volna rajta, mert akkori énem, akkori támogatottságom esélyt nem adott arra, hogy belőlem oktatási szakember legyen.
1: Elsősorban a fiatalok pályaválasztásának aspektusából beszélünk mindenről. Nagyon köszönöm a mai gondolatokat. A témánk az, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat megtalálni, tehát hogyan tudják felismerni azt, hogy ők miben jók, és mivel érdemes majd foglalkozniuk. Onnan fogjuk folytatni?
0: Onnan, hogy van egy lelkismeretünk, ami segíti a pályaválasztást, hogy van valami, amire én ki vagyok találva.
1: Folytassuk, innen izgalmasan hangzik. Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a rádióhallgató ismerje meg a tehetségét, a szükségleteket, de ismerje meg azt is, hogy mi az, amiben van szenvedélye. Neki is, meg a gyerekének is, vagy az unokájának is.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
5: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Az Ézsaiás könyve 40. részből fogok olvasni néhány verset, a fejezet végéből. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak elnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Lehet, hogy úgy keltél fel ma reggel, hogy ó, de jó lenne még pihenni, fáradt vagy, de van egy jó hírem. Az Úr megújítja a te erődet. A 29. Zsoltár 4-es verse azt mondja, hogy az Úr szava erős. Amikor Isten szava be tud találni a szívedbe, akkor megerősít téged. Az Ézsaiás 54-ben, a 14. versben azt olvassuk, hogy megigazulás által leszel erős. Nem a saját erődben kell bíznod, nem a saját erőre kell támaszkodnod ezen a mai napon, hanem Jézus Krisztus neked adta az ő igazságát, neked adta az ő erejét, az ő életét, és ez megerősít téged. Nehémiás könyvének a 8. fejezetében azt olvassuk, hogy az Úr öröme a ti erősségetek. És a Zofóniás könyvében pedig a 3. részben az van, hogy az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Ahogy gondolkodtam ezeken a verseken, olyan bátorító, hogy Istennek a beszéde, Istennek az öröme megerősít minket. Hogyha fáradtak is vagyunk, de oda fordítjuk a figyelmünket, hogy az Úr örül rajtunk, örül nekünk, akkor bejön az ő öröme, az ő ereje, egy frissesség az életünkbe. Ezt kívánom neked, hogy tapasztald meg, hogy Isten megerősít téged az ő beszéde által, az ő öröme által. Ha gondolod, elmondhatod velem ezt az imát. Mennyei Atyám, köszönöm neked azt, hogy a te beszéded megerősít engem. Köszönöm, hogy te örülsz rajtam, hogy örömödet leled bennem. És köszönöm, hogy ez az én erőm, hogy nem a saját erőmre, nem a saját képességeimre kell támaszkodnom, hanem rád bízhatom az életemet, és a megigazulás által te megerősítesz engem. Köszönöm, hogy velem...
6: Ez volt
4: a Reggeli Kávé Mellé.
3: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, második rész. Azért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy el ne sodortassunk valaha is. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt, és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, hogyan menekülnénk meg mi, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel, amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, számunkra is biztosítottak. Velük együtt bizonyságot téve arról az Isten, jelekkel, meg csodákkal és sokféle erőkkel, s a Szent Szellemnek közléseivel az ő akarata szerint. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk, sőt bizonyságot tett valahol valaki, és azt mondta, micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, Úrrá tetted kezeid minden munkáján, mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy neki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk, hogy neki minden alá lenne vetve. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel lett megkoronázva, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mert úgy volt illő, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezéreljen dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, ami miatt nem szégyenli őket atyafiainak hívni. És azt mondja, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az egyház közepette, dicséretet mondok neked. És ismét mondja, én ő benne bízom. Ismét, itt vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilvánvaló, hogy nem angyalokat karolt föl, hanem az Ábrahám magvát karolta föl. Azért mindenestől fogva, hasonlónak kellett lennie az atya fiaihoz, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetve segíthet azokon, akik megkísértetnek.
4: Pál zsidókhoz írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Az Ézsaiás könyve 40. részből fogok olvasni néhány verset, a fejezet végéből. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak elnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Lehet, hogy úgy keltél fel ma reggel, hogy ó, de jó lenne még pihenni, fáradt vagy, de van egy jó hírem. Az Úr megújítja a te erődet. A 29. Zsoltár 4-es verse azt mondja, hogy az Úr szava erős. Amikor Isten szava be tud találni a szívedbe, akkor megerősít téged. Az Ézsaiás 54-ben, a 14. versben azt olvassuk, hogy megigazulás által leszel erős. Nem a saját erődben kell bíznod, nem a saját erőre kell támaszkodnod ezen a mai napon, hanem Jézus Krisztus neked adta az ő igazságát, neked adta az ő erejét, az ő életét, és ez megerősít téged. Nehémiás könyvének a 8. fejezetében azt olvassuk, hogy az Úr öröme a ti erősségetek. És a Zofóniás könyvében pedig a 3. részben az van, hogy az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Ahogy gondolkodtam ezeken a verseken, olyan bátorító, hogy Istennek a beszéde, Istennek az öröme megerősít minket. Hogyha fáradtak is vagyunk, de oda fordítjuk a figyelmünket, hogy az Úr örül rajtunk, örül nekünk, akkor bejön az ő öröme, az ő ereje, egy frissesség az életünkbe. Ezt kívánom neked, hogy tapasztald meg, hogy Isten megerősít téged az ő beszéde által, az ő öröme által. Ha gondolod, elmondhatod velem ezt az imát. Mennyei Atyám, köszönöm neked azt, hogy a te beszéded megerősít engem. Köszönöm, hogy te örülsz rajtam, hogy örömödet leled bennem. És köszönöm, hogy ez az én erőm, hogy nem a saját erőmre, nem a saját képességeimre kell támaszkodnom, hanem rád bízhatom az életemet, és a megigazulás által te megerősítesz engem. Köszönöm, hogy velem vagy.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, harmadik rész. Azért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei. Figyeljetek a mi megvallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Aki hű ahhoz, aki őt rendelte, ahogy Mózes is az ő egész házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének is nagyobb a tisztessége, mint magának a háznak. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, Isten az. Mózes hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendők bizonyságára, Krisztus ellenben, mint fiú, a maga háza fölött, akinek a háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménységnek dicsekvését mindvégig megtartjuk erősen. Azért, amint a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor a kísértés a manapján a pusztában. Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és azt mondtam, mindig tévelyegnek a szívükben. Ők pedig nem ismerték meg az én utaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugalmamba. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyik őtöknek is hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyik őtök se keményítessen meg a bűn csalárdsága által, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizalmat mindvégig erősen megtartjuk. E mondás szerint, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott pedig meg 40 esztendeig? Avagy nem azokra-e, akik vétkeztek, akiknek testjei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugalmába, hanem az engedetleneknek, a hitetleneknek? Látjuk is, hogy nem mehettek be a hitetlenség miatt.
4: Pál zsidókhoz írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 4. rész. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásba levőnek ne találtasson. Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen nekik. De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mi, hívők, bemegyünk a nyugalomba, amiképpen megmondta, amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugalmamba. Jó lehet a munkáit a világ megalapításától kezdve, ő bevégezte. Mert valahol a 7. napról így szólt. És megnyugodott Isten a 7. napon minden ő cselekedeteitől. És ugyanabban azt mondta, nem mennek be az én nyugalmamba. Mivel hogy azért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdetetett az evangélium nem mentek be engedetlenség, hitetlenség miatt, ismét határozott egy napot. Ma, szólva Dávid által, annyi idő múlva, ahogy előbb mondta volt, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Mert ha őket Józsué nyugalomba helyezte volna, nem szólna azok után másik napról. Isten népének azért megvan a szombatja. Mert aki bement az ő nyugalmába, az maga is megnyugodott minden cselekedetétől, amiképpen Isten is megnyugodott az ő magájéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy valaki a hitetlenségnek, az engedetlenségnek ugyanabba a példájába ne essen. Mert az Istennek beszéde élő és hatékony, élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek minden indulatát. És nincsen olyan teremtmény, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte. Sőt, minden mezítelen és leplezetlen annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Nagy főpapunk van azért, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia. Ragaszkodjunk megvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem olyan, aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóvá lett, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségképpen.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 5. rész. Mert minden főpap emberek közül választva, emberekért rendeltetett, az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, a tévelygőkkel, mivel maga is körül van véve gyarlósággal. És ezért köteles, miképpen a népért, ugyanúgy önmagáért is áldozni a bűnökért. És senki sem veszi magának ezt a tisztességet, hanem akit Isten hív el, amiképpen Áront is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen máshol is azt mondja, te örökké való pap vagy Melkizedek rendje szerint. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltozás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért. Bár fiú, megtanulta az engedelmességet mindabból, amiket szenvedett. És tökéletességre jutva, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek, neveztetve az Istentől Melkizedek rendje szerint való főpapnak, akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene már lennetek, mégis ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem keményeled erre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mert kiskorú. Az érettkorúaknak pedig keményeled el való, mint akiknek mi voltjuknál fogva, gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtevésre.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Okay, praise the Lord.
1: Dicho sea Jesús.
0: I just found some of my notes were all in the wrong order and mixed up with the next subject. So I hope I've got them straight now. But if I suddenly start talking about something totally different, yeah, wave your arms or something.
2: Ha valami olyanról beszélnék, ami szemben megy az eddigiekkel, vagy eltér annak a témájától, akkor csak jelezzetek majd nekem.
0: Yeah. Okay, we're talking about soul ties in the family.
2: A családon belüli lelki kötődésekről beszéltünk.
0: And we talked about the ties between husband and wife.
2: Beszéltünk a férj és feleség közötti lelki kötődésről.
0: I used to be when we used to have these the church the movement used to have the summer camps.
2: Amikor a gyülekezeti életben elkezdődtek az ilyen nyári táborozások.
0: And I was helping there.
2: És én ott segédkeztem.
0: And at a time when people could ask questions of a panel, there was four of us on a panel.
2: Volt időszak arra fenntartva, hogy az emberek kérdéseket tegyhessenek fel minden
0: And every year there was the same question came up.
2: Minden évben feljött ugyanaz a kérdés.
0: Is sex for enjoyment or for procreation?
2: Arra azzal kapcsolatosan, hogy a szex arra van, hogy élvezzük azt, vagy pedig a faj fenntartásra.
0: And
2: szaporodásra.
0: And there were always people who would say it is only for procreation.
2: Mindig voltak olyan emberek, akik azt mondták,
0: and we must not enjoy it.
2: Szaporodás miatt van, nem kell, hogy élvezzük ezt.
0: I would always say it's for both.
2: És mi pedig mindig azt tanítottuk,
0: you know, but we were all totally wrong.
2: De mind a kettő teljesen.
0: Because we were asking the trying to answer the wrong question.
2: Mert ilyenkor, ha ez a kérdés
0: The question is not is sex for this or for this.
2: Megválaszolni, mert nem arról szól a dolog, hogy a
0: The question the right question is what is sex for?
2: Hanem a helyes kérdés az, hogy
0: And sex is for marriage.
2: Mire van a sex, és az pedig a házasságra van.
0: And sex is to bless marriage.
2: És a sex arra van, hogy megáldja áldás
0: And it blesses marriage
2: számára.
0: In several ways.
2: És ez többféle módon is megáldja a házas feleket.
0: First of all, there is a giving between husband and wife of the greatest physical enjoyment that is possible to enjoy.
2: Mindenekelőtt a férj és a feleség számára is a fizikai élvezetnek egy olyan módját,
0: ami a legmagasabb
2: rendű élvezet, amit a férj és a feleség
0: But all within the relationship.
2: És ez a kettejük kapcsolatában
0: benne van. But sex also forms very strong soul ties.
2: De a szexuális kapcsolat nagyon erőteljes.
0: And an important part of the bonding of husband and wife.
2: És ilyen szempontból is fontos, hogy összeköti a férjet és a feleséget ilyen módon.
0: Is a sex life.
2: A szexuális élet.
0: And this is how God has intended it before Adam and Eve sinned. Okay.
2: És erre találta ezt ki Isten már azelőtt, hogy Ádám és Éva
0: This is what God looked at when he created it and he said everything else is good but this is very good.
2: Ez az, amit mikor megteremtett Isten ránézett és azt mondta, hogy minden amit teremtett az igen jó, de ez meg aztán különösen jó.
0: And so the wedding night is so important for the bonding between husband and wife.
2: A nászészak a nagyon fontos a férj és a feleség összeköttetése.
0: The honeymoon is vital for strengthening those bonds.
2: A mézes hetek nagyon fontosak abban, hogy megerősítsék ezt a köteléket.
0: And the marriage bed is important.
2: És a házas ágy nagyon fontos.
0: For maintaining the close ties.
2: Abban, hogy létrejöjjenek ezek a szoros kapcsolódások.
0: And it not just holds the relationship together, it enhances the relationship.
2: Ez nem csak összetartja a kapcsolatot, hanem kézben is tartja a kapcsolatot.
0: And it allows the relationship to grow and to blossom in so many other areas.
2: Hogy a kapcsolat növekedjen és virágba boruljon, kivirágozzon nagyon sok területen.
0: Some people make the mistake of thinking that sex is like a thermostat.
2: Helytelen gondolkodásmódot, hogy úgy tekint a szexualitásra, mint egy termosztátra.
0: And it gets hotter.
2: Hogyha
0: the marriage gets better.
2: A termosztátot,
0: this is not true.
2: Akkor forróbbá válik.
0: Yeah, because the sexual relationship is about giving and sharing.
2: Ez így nem igaz, mert a házastársi kapcsolat, a szexuális élet, az az adásról.
0: Bonding between husband and wife.
2: A nászéznak a nagyon fontos a férj és a feleség összeköttetése.
0: The honeymoon is vital for strengthening those bonds.
2: A mézes hetek nagyon fontosak abban, hogy megerősítsék ezt a köteléket.
0: And the marriage bed is important.
2: És a házas ágy nagyon fontos.
0: For maintaining the close ties.
2: Abban, hogy létrejöjjenek ezek a szoros kapcsolódások.
0: And it not just holds the relationship together, it enhances the relationship.
2: Ez nem csak összetartja a kapcsolatot, hanem kézben is tartja a kapcsolatot.
0: And it allows the relationship to grow and to blossom in so many other areas.
2: Hogy a kapcsolat növekedjen és virágba boruljon, kivirágozzon nagyon sok területen.
0: Some people make the mistake of thinking that sex is like a thermostat.
2: Helytelen gondolkodásmódot, hogy úgy tekint a szexuális életre, mint egy termosztátra.
0: And it gets hotter.
2: Hogyha
0: the marriage gets better.
2: A termosztátot, akkor forróbbá válik,
0: yeah, because
2: és
0: the sexual relationship is about giving and sharing.
2: Ez így nem igaz, mert a házastársi kapcsolat

0: relationship to grow and to blossom
1: teszi,
0: in so many other areas.
1: Hogy a kapcsolat növekedjen és virágba boruljon, kivirágozzon nagyon sok területen.
0: Some people make the mistake of thinking that sex is like a thermostat.
1: Helytelen gondolkodásmódot, hogy úgy tekint a szexuális mint egy termosztátra.
0: And it gets hotter.
1: Hogyha
0: the marriage gets better.
1: A
0: this is not true.
1: Akkor forróbbá válik,
0: yeah, because the sexual relationship is about giving and sharing.
1: Ez így nem igaz, mert a házas társi kapcsolat, a szexuális élet az az adásról szól.
0: It's not about overcoming boredom by turning the temperature up.
1: És nem arról szól, hogy átlépünk bizonyos határokat
0: it's
1: azáltal,
0: part
1: hogy
0: maintaining our oneness.
1: A termosztátot, hanem átéljük, megéljük az egységet kettőnk között.
0: So sex is not a thermostat.
1: Tehát a sex nem egy termosztát.
0: It's a thermometer.
1: Hanem
0: it shows us how healthy our marriage is.
1: Ami azt mutatja, hogy mennyire
0: okay.
1: egészséges
0: it's
1: a házasságunk.
0: It's a big blessing,
1: rendben?
0: But it's not
1: ez egy nagy áldás,
0: everything.
1: De nem minden.
0: But it enhances every other part of the marriage.
1: És hatással van a házasság valamennyi többi területére.
0: And it helps preserve the bonding.
1: És segít megőrizni
0: so
1: a
0: that is a vital
1: köteléket.
0: Soul tie.
1: Ez egy alapvető fontosságú életbe vágó.
0: Because when the parents are in a stable marriage, then the children are stable.
1: Egy stabil házastársi kapcsolat van, akkor ott a gyerekek is stabilak lesznek.
0: And the children are secure.
1: És a gyerekek biztonságban lesznek.
0: And the bonding between the parents and the children is good and strong.
1: És a gyerekek és a szülők közötti kapcsolat is erőteljes.
0: And the parents start to bond with the children during pregnancy.
1: A szülők már a terhesség ideje alatt, várandóság ideje alatt.
0: Also the children start bonding with their parents during pregnancy.
1: És hasonló módon a gyermek is a szüleivel már ekkor egy kötelékbe
0: I encourage fathers to pray over their unborn children.
1: Bátorítani szoktam az apákat, hogy imádkozzanak, amíg meg nem született gyermekeinket.
0: And it's amazing the how the relationship is, when the child is born immediately between the father and the child.
1: És meglepő az, hogy mennyire látszik a már meglévő.
0: And that blessing of the father as the priest of the family, the baby experiences that while it's still in the womb.
1: Mert ebben az esetben a még a méhben lévő gyermek érzékeli már azt, hogy az apa
0: a családnak a papja.
1: Amikor a férje egy jó kapcsolatban van a feleségével,
0: he easily forms strong bonds with the children that are born to her.
1: Akkor könnyen fog tudni kapcsolatot kiépíteni
0: this
1: a gyermekeivel.
0: Is even true if with children that are not his own.
1: Ez még akkor is igaz, hogyha olyan gyerekeket nevel, akik nem a saját gyermekei.
0: But it is of course even more true when they are in a faithful marriage.
1: De még inkább igaz akkor, hogyha egy
0: what I mean is that a man can bond with children from his wife's previous marriage if he's in a good relationship with her.
1: Tehát igaz ez akkor is, hogyha egy korábbi feleségétől vannak mondjuk egy férjnek adott esetben gyermekei.
0: And when a man is in a good relationship with his wife,
1: amikor egy férj jó kapcsolatban van az ő feleségével,
0: he strongly bonds with the children when they're born.
1: Akkor erőteljes kötelék lesz.
0: I mean, we talk about the changes that happen in a wife's body.
1: És a gyerekek és az anyák között természetes módon is van egy kötődés.
0: But changes happen in the body of a new father.
1: De ez a kötődés megváltozik akkor, amikor mondjuk egy kapcsolatban egy új apa
0: jön. His testosterone levels go down. His sex hormones go down.
1: A testosteron szint lejjebb.
0: So that he's less aggressive, he's more caring.
1: Akkor előre haladtával, és nem lesz annyira
0: aggressív a kapcsolat. God has prepared the man so that he becomes a nurturing father.
1: Isten arra is tervezte a férfit, hogy egy gondoskodó atya legyen.
0: But scientists have shown that this works.
1: Tudósok kimutatták,
0: this is much stronger this effect.

0: act when the relationship between the husband and wife are good.
1: Hogy ez a kötődés ez erőteljesebb és hatékonyabb akkor, hogyha
0: a férj és a feleség között egy egészséges kapcsolat van. And sometimes the unborn child is not wanted.
1: Időnként van olyan helyzet, hogy még meg nem született gyermeket
0: not enough money.
1: Várják örömmel, mert mondjuk nincs elég pénzük.
0: It's going to be a burden to the family.
1: És egy terhet jelenthet a család számára.
0: And you know, some parents they outwardly say to the children, you were a mistake.
1: Vannak szülők, akik ezt meg is mondják a gyermekeiknek.
0: You were holding a condom.
1: Volt, hogy te
0: you were a hole in the condom.
1: Te csak egy lyuk volt.
0: Really,
1: kiugatta az óvszer, és azért születtél meg.
0: This is awful.
1: És ez borzalmas.
0: It is not funny.
1: Ez nem mulatságos.
0: When the parents have a negative attitude to the unborn baby,
1: amikor a szülőkben egy negatív hozzáállás van a baby knows született gyermek felé, akkor a gyermek
0: the baby feels it.
1: Érzi azt.
0: When stress hormones go through a mother's body, the child experiences that same stress.
1: Amikor az anya szervezetében a stressz hormonok szintje emelkedik, a gyermek ugyanazt a stresszt
0: érzi. And even if the baby is accepted by the parents when it's born,
1: és még hogyha a gyermeket örömmel várták a szülei,
0: if the child has experienced that the parents aren't sure that they want the baby.
1: Akkor is, hogyha úgy érzi a gyermek, hogy egy bizonytalanság volt a szüleiben az ő születésével, az egy elutasítottságot, elvetettséget eredményezhet a gyermekben.
0: You see, demons are not, they don't think, oh, this is just a poor little child, I'll be kind.
1: A démonok nem úgy viselkednek a gyerekek felé, hogy ó, hát ez csak egy most született
0: demons
1: kedves gyermek,
0: say the protection over this child is down because of the parents' attitude.
1: A démonok rögtön érzékelik azt, hogy a gyermek körüli védelem szintje alacsony a szülők hozzáállása miatt.
0: I've got an opening.
1: És úgy érzik, hogy van
0: very often people whose parents were shocked that they were pregnant, didn't have enough money, were worried about it, or just didn't want any more children, they often have these spirits of rejection.
1: Találkoztunk olyan emberekkel, akiket nem vártak örömmel a szülei, mert nem volt elég pénzük, vagy már volt több gyermekük, és nem akartak többet, és elvetettség jött emiatt az életükbe.
0: We're going to talk about how demons work and how to deal with them in another lesson.
1: Fogunk majd egy következő tanításban arról beszélni, hogy
0: but while I'm talking about rejection,
1: de el kell bánnunk az elvetettséggel.
0: Often you get a group of five demons together.
1: Gyakran van olyan, hogy öt démonból álló csoport.
0: So you have to make sure that you deal with all of the spirits of rejection when you deal with this area.
1: És amikor ezzel a területtel foglalkozunk, akkor biztosaknak kell lennünk abban, hogy mind az öt területnek a démonaival
0: elbántunk. Spirit of rejection.
1: Az elvetettség szelleme.
0: Fear of rejection.
1: A szelvetettségtől való félelem szelleme.
0: Spirit of rejecting oneself.
1: Az önelvetésnek a szelleme.
0: A spirit of rejecting others.
1: A mások elvetésétől
0: való félelemnek
1: szelleme.
0: And a I'm thinking in Croatian of behavior that causes rejection.
1: És az a hozzáállás, ami okozta a
0: zelvetettséget. Which makes people act in a way that it would make other people want to reject them.
1: Hogy az emberek úgy viselkednek, mint hogyha mások el akarnak vetni őket, vagy elvetették volna.
0: So if the Lord shows you, or the Holy Spirit shows you, there's rejection here, you need to cover these five spirits.
1: Ha a Szent Szellem arra vezet téged, hogy az elvetettség szellemével kell elbánni, akkor ezzel az öt területtel foglalkozol.
0: And maybe others.
1: És még lehetnek
0: ezen kívül
1: mások.
0: I'm not saying it's limited to five, but there's usually these five grouped together.
1: És nem mondom azt, hogy ez csak ötre korlátozódik, lehet, hogy vannak még más ehhez kapcsolódó dolgok is.
0: Then sometimes parents are controlling.
1: Vannak példák arra, amikor a szülők kontrollálóak.
0: Or one of the parents.
1: Vagy az egyik szülő.
0: Or there might be domination.
1: vagy domináns típusúak.
0: There might be abusive parenting.
1: Lehetnek bántóak, sértőek.
0: And so the ties between the children and parents have negative elements.
1: Kötődésben is lehetnek negatív elemek.
0: And there are negative elements in the soul ties between the children.
1: És lehetnek negatív elemei a gyermekeknek a testvéreikkel való kötődésükben, kapcsolataikban is.
0: And we see this in the Bible. One parent prefers one parent prefers the other, and the children hate each other.
1: Hogy az egyik szülő az egyik gyermeket kedveli jobban, a másik szülő a másik gyermeket kedveli jobban, és a gyerekek emiatt utálják egymást.
0: And this happened in Jacob's family.
1: Yeah? Ez történt például Jákob családjában, és Izsák családjában is.
0: And the scripture is actually a mirror of what's happening around us.
1: Az írások tükrözik mindazt, amik a körülöttünk lévő világban
0: történnek. So often the sibling relationships have negative and positive soul ties.
1: Ezekben az egyszerű kapcsolatokban is, alapvető kapcsolatokban is lehetnek negatív és pozitív elemek.
0: Because these soul ties within the family are designed by God to be strong.
1: És ezeket a lelki kötődéseket arra teremtik,
0: when they become negative, they often become strongly negative.
1: Emiatt, amikor ezek negatívvá válnak, akkor többnyire.
0: So when we're praying for the soul ties within a family.
1: Amikor imádkozunk a családon belüli lelki kötődésekért, kapcsolatokért,
0: we need to break the negative soul ties,
1: akkor meg kell törnünk a negatív kapcsolatokat,
0: but bless the positive ones,
1: és meg kell áldanunk a pozitív kapcsolatokat,
0: because we don't want the family to fall to pieces.
1: Mert nem akarjuk azt, hogy a család
0: we want the family to be blessed.
1: Fújjon, hanem azt akarjuk, hogy a család áldott.
0: Okay, so that is families.
1: Tehát ennyit a családokkal.
0: There are other strong soul ties.
1: Vannak másfajta lelki
0: kötődések. As I said, God intended them to be positive.
1: Amiket Isten arra teremtett, hogy pozitívak legyenek.
0: There are strong friendships, like the friendship between Jonathan and David.
1: Vannak erős baráti kapcsolatok, amilyen Jonathan és Dávid.
0: When their souls were knitted together.
1: Amikor a lelkek össze.
0: And Prince Jonathan, the heir to the throne.
1: Egymásba fornak.
0: He loved David so much he was willing to give up his throne so that David could become king instead of Jonathan.
1: Jonathan annyira szerette Dávidot, hogy ő volt ugye a trón várományosa Saul után.
0: And actually this relationship with David and Jonathan proves a truth.
1: A Dávid és Jonathan közötti kapcsolatban próbára lett téve ez az igazság.
0: A soul tie doesn't end when somebody dies.
1: Hogy egy ilyen lelki kötődés nem ér véget azzal, ha az egyik fél meghal.
0: After Jonathan died,
1: mert Jonathan halála után,
0: David looked for any surviving descendants of Jonathan.
1: Dávid megkerestette a Jonathannak az élő leszármazottait.
0: And he found one descendant of Jonathan.
1: És meg is találták Jonathannak az egyik élő leszármazottját.
0: I will take care of you. And he did that out of his love for Jonathan.
1: Hogy ne félj, gondot fogok viselni rólad, és azt a szeretetet, ami Jonathan felé volt bennem, azt rád árasztom.
0: Yeah, in Psalm 119:63,
1: a Zsoltárok
0: It speaks about the unity or the ties within God's family.
1: Az Isten családján belüli kötődésekről.
0: It says, I am a companion of all that fear you.
1: Azt mondja, hogy társok vagyok mindazoknak, akik félnek téged.
0: And all those who keep your laws.
1: És akik határozataidat vagy törvényeidet.
0: And this word companion, chaba,
1: és az a
0: means
1: szó, hogy
0: a companion, a friend, it means to join together with somebody in a covenant.
1: Az azt jelenti, hogy valakivel egy baráti szövetségi kapcsolatban lenni.
0: But there is also a negative meaning to this Hebrew word.
1: De van ennek a héber szónak egy negatív jelentéstartalma is.
0: It also means to join by magical charms.
1: Azt is jelenti, hogy ilyen kontrolláló mágikus kapcsolatban lenni valakivel.
0: How can a soul tie be used to control another person?
1: Hogyan tud egy lelki kötődés, egy lelki kapcsolat más kontrollálására
0: szolgálni? Because a soul tie is a spiritual thing.
1: úgy lehetséges ez, hogy a lelki kötődés az
0: yes,
1: egy szellemi
0: it is a
1: dolog.
0: Thing of the soul, the mind.
1: Igen, természetesen ez a léleknek és az elmének
0: it's,
1: a területét
0: it's
1: is érinti.
0: Also physical chemicals.
1: Van ennek fizikai, kémiai vonatkozása is.
0: Within the brain.
1: Az agyon belül.
0: But it's also spiritual.
1: De szellemi is.
0: And a soul tie is like a rubber tube.
1: És a lelki
0: because it's rubber,
1: olyan, mint egy gumicső,
0: it stretches.
1: Mert mivel gumiból
0: so when
1: van
0: there's
1: nyújtható,
0: a soul tie,
1: amikor van egy lelki kötődés,
0: the person can separate so far,
1: akkor az eltávolodhatnak
0: but he's never
1: felek,
0: completely free.
1: De nem lesznek sohasem teljesen szabadok egymásról.
0: It can be pulled back.
1: És vissza tudják húzni egymást.
0: It's also like a tube.
1: De olyan is, mint egy cső, egy tömlő.
0: It's hollow.
1: Üreges
0: yeah,
1: belül.
0: This is just in picture form of looking at a spiritual truth.
1: Ez csak egy kép, amit használunk arra, hogy a szellemi valóságra rámutassunk.
0: And so the enemy can do things through this tube.
1: Az ellenség képes dolgokat átvezetni ezen a csövön keresztül szellemi
0: yep.
1: erővel.
0: For example, there was young man who'd been converted about a year.
1: Például volt egy fiatal ember, aki nagyjából egy évvel korábban tért meg.
0: He said, "Can you help me? I'm experiencing like witchcraft things in my home."
1: Azt mondta nekem, hogy tudnál segíteni nekem, úgy érzem, hogy boszorkány
0: tevékenység van az otthonomban.
1: És nincs arról tudomásom, hogy sem én magam, sem a családom, senki nem foglalkozott
0: boszorkánysággal. Hogy létezik
1: ez? És az Úr arra vezetett bennünket, hogy kérdezzük meg őt a megtérése előtti kapcsolatairól, hogy milyen
0: Yeah, and he told us about a girlfriend he'd had 2 years before, and they'd had a sexual relationship.
1: És mesélte nekünk, hogy volt egy barátnője 2 évvel korábban, akivel szexuális kapcsolata is volt.
0: So I said, "Do you have any contact with her now?"
1: És megkérdeztük tőle, hogy van most is valami kapcsolatod vele?
0: And he said, "No, but I've heard that she's involved in witchcraft."
1: És azt mondta, hogy nincs már vele semmilyen kapcsolatom, de hallottam róla, hogy
0: because he had a soul tie with her.
1: The
0: witchcraft spirits were able to affect his life.
1: És mivel korábban szexuális kapcsolata is volt vele,
0: when we cut the soul tie between him and the girl,
1: ez a boszorkány tevékenység utat talált magának az életébe,
0: stopped.
1: És amint elvágtuk a közöttük lévő lelki köteléket, azonnal megszűnt ez a boszorkány tevékenység az életében.
0: In Psalm 1,
1: az első Zsoltárban,
0: says, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly.
1: Azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok
0: nor stands in the path of sinners.
1: Bűnösök útján
0: nor sits in the seat of the scornful.
1: És csúfolódók székében nem ül.
0: You see, and so the man is blessed who doesn't let this kind of person have an influence on his life.
1: Boldog az a férfi, akinek nincs olyan kapcsolata, amin keresztül ilyen befolyások jöhetnek az életére.
0: So the man who walks in the counsel of the ungodly, who stands in the path of sinners and sits in the seat of the scornful, he brings a curse on himself.
1: És meg is lehet ezt fordítani, tehát boldogtalan az az ember, aki a gonoszok tanácsán jár, és akkor bűnösök útjai jár. És ilyen befolyás gyakorolhatnak Istentelen lelki kötődések. És az ellenség képes használni ezeket a lelki kötődéseket
0: and he
1: az illető
0: start,
1: életében.
0: It can easily be influenced against God's people by the ungodly counsel that is sitting under.
1: És használhatja ezeket a kapcsolatokat az ellenség arra, hogy Isten embereinek istentelen tanácsokat
0: This is
1: adja
0: why
1: ezeket
0: we are warned not to be under the same yoke as unbelievers.
1: Ezért óvjuk attól az embereket, hogy ne legyenek felemásikában hitetlenekkel. 2 Korintus 6
0: 14-17
1: 14-től 19-ig.
0: Do not be unequally yoked together with unbelievers.
1: Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában.
0: See, and this means the yoked to have a soul tie.
1: Látjátok azt, hogy közös igában lenni, vagy felemásigában lenni, az azt jelenti,
0: non-Christian,
1: hogy lelki kötődésben, lelki kötelékben lenni valakivel, például
0: but I think it speaks wider than that.
1: Ez persze szélesebb
0: körben
1: about
0: the close relationships.
1: Ez egyéb szoros kapcsolatokról is beszél.
0: He says, what fellowship does righteousness have with lawlessness?
1: Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak?
0: What communion does light have with darkness?
1: Vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel?
0: If we have say a friend, we've been very, you know, he's a very ungodly person.
1: Hogyha mondjuk volt korábban egy barátunk, aki egy nagyon istentelen személy,
0: that you formed this relationship before your before you were saved.
1: Akivel kapcsolatban álltál, mielőtt megtértél.
0: I speak to the men, you know, if you have a drinking friends.
1: Mondjuk, hogyha egy férfinek voltak
0: ivó cimborái. Yeah, and you stopped being under their influence when you were converted.
1: És megtérésed után kikerültél az ő hatáskörükből.
0: It's not enough not to see them and get drunk with them anymore.
1: Nem elég az, hogyha egyszerűen nem yeah. mész el velük többé.
0: It's good to say in the name of Jesus, I cut the soul ties between that person and me.
1: Kimondani azt, hogy elvágom a lelki köteléket köztem és ezek között.
0: And I put the blood of Jesus on the cross of Jesus between that person's sin and my life.
1: És Jézusnak a vérét és a kereszt erejét helyezem ezek közé az emberek közé.
0: Because the Bible here uses very strong words.
1: Mert a Biblia itt nagyon erőteljes szavakat használ.
0: It says, come out from among them, verse 17.
1: A 17. versben azt mondja, hogy azért
0: and be separate, says the Lord.
1: És szakasztjátok el.
0: Do not touch what is unclean.
1: Azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek.
0: And I will receive you. And I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Almighty.
1: És leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.
0: Actually, this word not only means flee, run away, it means release yourself from prison with these people.
1: Nem csak azt jelenti, hogy távozzatok el az adott helyről, hanem hogy szabaduljatok ki az ezekkel az emberekkel való közös bebörtönzettségetekből.
0: The Greek means literally cut yourself off.
1: A görög szó szerint azt jelenti, hogy vágjátok le magatokat.
0: Yeah, and we're talking about cutting soul ties.
1: Ezért beszélünk arról, hogy a lelki kötelékeket
0: it's
1: el kell
0: connected.
1: Vágni.
0: And then God says, I will be a father to you and you will be my sons and my daughters.
1: Azt mondja itt, hogy fiaimmá és leányaimmá lesztek, és
0: isn't God our father?
1: Of
0: course he is.
1: De,
0: but like I said, when we release from the negative soul ties, we're able to have a closer relationship with the Lord.
1: És hogyha elszakítjuk magunkat az istentelen lelki kötelékektől, akkor szorosabb kapcsolatba kerülhetünk ezáltal.
0: Not only to be in the position of sons and daughters,
1: nem csak azért, hogy a lányi,
0: but feel like we're sons and daughters,
1: és fiúi állapotunkba bekerülhessünk,
0: build that relationship,
1: hanem hogy építhessük, szorosabbá tehessük az atyával való közösségünket.
0: As I've said, sexual soul ties are very important and very strong.
1: A szexuális lelki kötődések, lelki kapcsolatok nagyon erősek és nagyon fontosak.
0: God has planned it so.
1: Isten tervezte ezt így.
0: And so I'm afraid that when you counsel people,
1: és attól tartok, hogy amikor tanácsoltok embereket,
0: pray for their inner healing and to cut the soul ties.
1: És imádkoztok a gyógyulásukért és elvágjátok a lelki
0: You have to discuss their sex life with them.
1: Akkor kell, hogy beszéljetek a szexuális életükről is.
0: Okay, because sexual behavior outside of marriage.
1: Mert a házasságon kívüli szexuális dolgok
0: creates the same strong soul ties,
1: ugyanolyan erőteljes lelki kötelékeket alakítanak ki,
0: which have a disastrous effect or can have a disastrous effect on people's lives.
1: Amelynek veszélyes hatásai lehetnek az emberek életére.
0: This can affect a person's ability to be able to form a long-term relationship in the future.
1: És ezek hatással lehetnek az embereknek arra a képességükre, hogy hosszantartó, stabil kapcsolatokat alakítsanak ki.
0: And this is now scientifically proved to be true.
1: És ezt is már tudományosan bizonyították, hogy ez így van.
0: Sex
1: így
0: before marriage, especially with several partners, badly affects a person's ability to have the proper sort of tie with his wife.
1: Kapcsolatok, különösen több személlyel, rontják az embereknek a képességét arra, hogy hosszantartó, stabil kapcsolatokat alakítsanak ki utána.
0: Or with her husband.
1: Például a férjükkel.
0: Yeah, and unfortunately today's world is encouraging this.
1: És sajnálatos módon a mai világ erre bátorítja a fiatalokat.
0: And these very strong but devastating soul ties.
1: És ezek a nagyon erőteljes
0: can really affect a person's life.
1: Valóságos módon nagyon is erőteljes befolyás gyakorolnak
0: az emberek életére. And it doesn't even have to be something physical.
1: És nem szükségszerűen okoznak fizikai
0: problémát. Because we can have soul ties with a person that we fantasized about.
1: Mert lehetnek olyan lelki kötelékeink, amikről csak
0: fantáziálunk.
1: És annak az oka, hogy ezt
0: is because when we pray with a person, we need to cut absolutely every sexual soul tie outside of marriage that they have had.
1: Imádkozunk az emberekért, akkor le kell vágnunk róluk mindenféle olyan szexuális lelki köteléket,
0: the Bible talks about being a husband and wife being united, and he uses the word in the Old Testament and New Testament that means glued together.
1: Ahogyan beszéltünk a férj és a feleség közötti kapcsolatról, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben,
0: and it's like two pieces of paper glued together.
1: Kifejezés, hogy összeragasztottak, egyé váltak.
0: And if that couple are no longer together,
1: és amikor ez a pár már nincs többé együtt,
0: change of sex partner,
1: szexuális partnert váltanak,
0: a divorce,
1: elválás után,
0: yeah, that it's like ripping those two pieces of paper apart.
1: Az olyan, mint hogyha széttépnénk a két korábban összeragasztott papírt.
0: And part of one is still glued to the other.
1: És egy része az egyik darabnak part még mindig oda van ragasztva a másik one. Részéhez. És a másik részének
0: and
1: is egy darabja még mindig oda van ragasztva a másik feléhez. És ez befolyással van az érzelmi életre.
0: Do this a few times. And there is a lot of emotional life damaged and missing.
1: Minél többször megteszik ezt, annál több érzelmi sérülést hoz létre.
0: So when we cut the soul ties,
1: amikor elvágjuk a lelki kötelékeket,
0: in this case it's important to pray that the Lord returns to each partner what they lost through that relationship.
1: Ezekben az esetekben nagyon fontos azért imádkoznunk, hogy az Atya állítsa helyre azokat a dolgokat,
0: and the Lord heals the shattered emotions.
1: A kapcsolatok által elveszített a házasfél vagy az a személy.
0: I remember one girl came.
1: Emlékszem egy lányra, aki egyszer jött hozzá.
0: For counseling.
1: Lelki gondozásra.
0: And she had many partners.
1: Sok partnerrel volt korábban kapcsolatban.
0: And her emotions were totally shattered.
1: És az érzelmei azok teljesen elsivárosodtak.
0: Like Maria said, God heals the brokenhearted, and that means shattered into pieces.
1: Hogy Isten meggyógyítja a megtört szívüket, olyan megtört szíveket, amik darabokra törtek korábban.
0: And she could remember about 16 names, and that first time she came.
1: Első alkalom, amikor hozzám jött, körülbelül 16 névre emlékezett.
0: We cut the soul ties.
1: Elvágtuk ezeket a lelki kötelékeket.
0: She felt better.
1: Rögtön jobban
0: érezte. But a couple of weeks later she came back with another list of about 20 people.
1: Aztán egy hét múlva visszajött a listájával, amin még
0: she
1: körülbelül
0: came back
1: 20
0: times,
1: volt, és négyszer jött vissza.
0: And it was only after we had broken or cut the soul ties with each one of them, of her sex partners, and prayed for a healing in her emotions, that she was totally free.
1: És csak miután mind ezekkel a szexuális partnereivel való lelki kötelékeket elvágtuk és imádkoztunk ő érte, utána vált csak teljesen szabaddá.
0: So this really works.
1: Ez valóban működik.
0: It's very very important.
1: Nagyon fontos dolog.
0: I talked about people that people fantasize about, have sexual fantasies.
1: Beszéltem emberekkel, akiknek csak ilyen szexuális fantáziálásaik
0: vannak. This causes these strong ties.
1: És ezek is szintén erőteljes lelki kötelékeket okozhatnak.
0: Jesus says that if a man looks at a woman with lust,
1: Jézus azt mondja, hogy ha egy férfi egy nőre néz gonosz kívánsággal,
0: he's committed adultery with her in his heart.
1: Akkor már házasságtörést követett el az ő szívében. És így kialakult egy lelki kötelékben.
0: That's shocking, isn't it?
1: Ez sokkoló, nem igaz? De igaz, mégis így van.
0: Yeah. So we need to pray into and cut all of these soul ties.
1: Imádkoznunk kell mindezekért a lelki kötelékekért, és el kell vágnunk ezeket.
0: This is how we pray for them.
1: A következő módon szoktunk imádkozni ezekért.
0: Usually we pray for the family negative ties and bless the positive ties when we're praying through the family.
1: Amikor a családdal kapcsolatos dolgokért imádkozunk,
0: the family and
1: amikor
0: the family
1: a családdal kapcsolatos, családfával kapcsolatos információkat összegyűjtjük, akkor szoktunk imádkozni a családi lelki kötelékekért is.
0: The sexual soul ties, there is a section in the prayers that we use that where people are able to pray about these sexual soul ties.
1: A szexuális lelki kötelékekért pedig akkor szoktunk imádkozni, amikor a szexualitás területére érünk, amikor azzal.
0: So when you get the notes, you will have those prayers that you can help people to pray through them.
1: És ilyenkor egy ilyen listát szoktunk adni az embereknek, ami alapján imádkozunk.
0: But when we cut the soul ties,
1: és amikor elvágjuk ezeket a lelki kötelékeket,
0: we say in authority, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I cut every negative spiritual, psychological and emotional tie between this person and that person.
1: Köteléket X és Y személy között.
0: When it's a sexual tie,
1: amikor egy szexuális kötelékről
0: I say I cut every negative spiritual, psychological, emotional and physical tie between X and Y.
1: Akkor azt mondom, hogy elvágok minden negatív testi, lelki, érzelmi, pszichológiai
0: kötelék. It's important that we pray for people who are divorced.
1: Nagyon fontos így imádkoznunk azokért a személyekért, akik elváltak korábban.
0: Divorced people often go into a second marriage.
1: Elvált emberek gyakran belemennek második házasságokba.
0: And they're still tied to their first spouse.
1: És még mindig megvan az első házastársukhoz való kötődésük.
0: And if there's no, if they're married to another person, maybe have a new family, there's no chance of them going back.
1: És hogyha már hozzámegy, összeházasodik egy új házastársra, akkor már nincs módja arra, semmilyen módon.
0: So it's important to cut the soul ties between the person and the first spouse.
1: És ezért nagyon fontos, hogy elvágjuk az előző házastársával való
0: otherwise they bring confusion into the second marriage.
1: Mert ezt nem tesszük meg, akkor ez
0: okay, so that's important too.
1: Keveredést okozhat a okay. Második házassági kapcsolatában.
0: And then we ask the Lord to return to each person part of their emotional life that they lost.
1: Hogy állítsa helyre mind a két félben az érzelmi életüknek azt a részét, amit elveszítettek.
0: And ask the Lord to heal them in that area.
1: Arra kérem az Urat ilyenkor,
0: and,
1: hogy gyógyítsa meg őket.
0: We also ask for the Lord to bring a healing to the brain.
1: És szoktuk kérni azt is, hogy az Úr gyógyítsa meg az ő agyukat, az elméjünket.
0: So that the drawing the memories that they have that draw them to the other person.
1: Hogy azok az emlékek,
0: these memories naturally break down.
1: Yeah,
0: and we ask the Lord to make them break down as much as He wants them to.
1: Hogy ezek az emlékek, ezek omoljanak le, és legyen szabad ezektől az illető személy.
0: Yeah, and the Lord has to decide this. Because maybe the person's got children with the other person.
1: Mert lehet, hogy az illető személynek közös gyermekei vannak.
0: They have to have some contact because of their mutual children.
1: És kell, hogy legyen köztük valami fajta kapcsolódás a közös gyermekeik.
0: So cutting the negative soul ties and blessing the positive ties.
1: Ezekben az esetekben is például el kell vágni a negatív lelki kötődéseket és meg kell áldani a pozitív lelki kötelékeket.
0: Can help them to better help their children.
1: és segíteni kell őket abban, hogy a gyermekeikkel
0: by not having an aggressive relationship, but a relationship of cooperation.
1: Egy együttműködő kapcsolat, tehát nem egy ilyen agresszív kapcsolat legyen köztük, hanem egy együttműködés.
0: Now, pornography also forms soul ties.
1: A pornográfia is lelki.
0: And I'm sorry that I have to bring this up, but it's very important that you understand this.
1: Sajnálom, hogy ezt is fel kell hoznom, de nagyon fontos, hogy ezt is megértsétek.
0: Okay, if the person you are ministering to,
1: hogyha az a személy, aki felé szolgáltok,
0: has read pornographic literature,
1: pornográf irodalmat olvasott,
0: or looked at pornographic material,
1: vagy pornográf anyagokat nézett,
0: and unfortunately it is so available on the internet,
1: ez sajnos olyan nagy mértékben elérhető az interneten.
0: Yeah, that there are more and more and more people not only looking at pornography, but absolutely addicted to pornography.
1: Aki nem csak hogy nézett pornográf anyagokat, hanem teljesen függővé vált a pornográf anyagoktól.
0: And because they're fantasizing about these people, they're forming soul ties.
1: És mivel fantáziálnak azokról a személyekről, ezek
0: so we need to cut the soul ties.
1: Ezért aztán el kell vágnunk ezeket a lelki
0: between the person we're ministering to
1: a között az ember között, aki
0: and anything to do with the pornography that they have used and looked at.
1: És bármi között az összes ilyen pornográf
0: anyag
1: között,
0: between them and the writers,
1: néztek. Ez lehet köztük és a pornográf anyag írója
0: between
1: között,
0: between them and the actors in the films,
1: köztük és a filmek szereplői között,
0: and the directors of the films,
1: és a filmek rendezői között.
0: And pornographic material leaves very strong memories.
1: Nagyon erőteljes emlékeket hagynak az emberekben.
0: And these memories need to be dealt with by praying for healing of the memories.
1: És ezekkel az emlékekkel is el kell bánni, és az emlékek gyógyulásáért kell
0: okay,
1: imádkozni.
0: Okay, I've said, and we will teach about that, of praying for the healing of traumatic memories, memories that carry pain.
1: Ahogyan már mondtam, arról is fogunk beszélni majd, hogy hogyan kell imádkozni az emlékek gyógyulásáért.
0: That is for another lecture. But I will talk now about the memories of pornographic scenes that people have looked at pornography or they've read pornography and they've got images in their minds, in their memories.
1: Így azokért az emlékekért is, amiket azok a pornográf anyagok, filmek, képek hagytak az emberekben, amiket megnéztek korábban. Ezeknek is meg kell
0: because they often come back and disturb a person, especially if he's become a Christian and he thinks I shouldn't be having this kind of thoughts.
1: És ezek zaklatják az illető szemét, különösen akkor, hogyha megtért, újjászületett, és ilyen gondolkodik.
0: So we cut the soul ties.
1: Tehát elvágjuk a lelki kötelékeket.
0: As I said, between the person and the actors, the person and the writer.
1: És a szereplők között, a személy és az író között, a szereplő és a rendező között.
0: And then we ask the person to touch the memory.
1: És aztán arra kérjük a szemét, hogy érintse meg az emléket.
0: Of these pornographic scenes.
1: Ezeknek a pornográf képeknek.
0: Or of things that they fantasized about.
1: Mindazoknak a képeknek, amikről fantáziált.
0: Partners that they've had outside of marriage.
1: És azoknak a partnereket.
0: And we ask the Lord to make those memories become fainter and fainter and fainter until they disappear.
1: És arra kérjük az Urat, hogy ezek az emlékek legyenek egyre halványabbak és halványabbak, amíg el nem tűnnek. Mm.
0: And this is very effective.
1: És ez nagyon
0: it sounds too simple to be true.
1: Nagyon egyszerűnek, túl egyszerűnek tűnik ahhoz,
0: but I've prayed for many people.
1: De nagyon sok emberért imádkoztam.
0: And as long as they have been serious about wanting to be free,
1: és mindaddig, amíg komolyan vették és elkötelezettek voltak abban, hogy meg akarnak
0: set free from these memories.
1: Akkor szabaddá tudtak
0: so sometime during the counseling session you need to ask the person to make a list of all the people that he's had a sexual relationship with.
1: Lelki gyógyulásért való szolgálat közben szükség van arra, hogy egy listát írjon az illető személy azokról, akikkel szexuális kapcsolatban
0: very much emotionally in love with.
1: Mindazokkal, akikkel nagyon erőteljes érzelmi szeretet kapcsolata volt.
0: And And at some point you need to break the soul ties between the person you're praying for and all of these all of these relationships.
1: Aki felé szolgálsz, és mindezen típusú kapcsolatai hozzá kapcsolódó emberek között.
0: Okay, so that is quite complicated, but it is very, very important.
1: Ez meglehetősen bonyolult, de
0: there are some teaching
1: fontos
0: in the notes about soul ties.
1: Van tanítás a jegyzetben a lelki.
0: Let me explain about the notes.
1: Hadd magyarázzak el valamit a jegyzettel kapcsolatban.
0: I've been preparing right until the day before we came here.
1: Attól a naptól fogva készültem.
0: And so the day before I came, I sent some notes for you to Gerhard.
1: És mielőtt megérkeztünk volna, már elküldtem a jegyzetet.
0: Which was not nearly enough time to expect him to do it.
1: És közel sem volt elég ideje arra, hogy ezeket ki tudja nyomni.
0: But he did try.
1: Megpróbálta.
0: And he couldn't open the file that I sent to him.
1: De nem tudta megnyitni a fájlt,
0: and that was not his fault.
1: Ez nem az ő hibája volt.
0: This, no. No, it was not his fault, and it wasn't really mine.
1: It's
0: some problem. I don't either between Macintosh and Microsoft, or between Croatian programs and their German programs.
1: Tehát valami informatikai oka vagy nyelvi illesztési problémája lehetett.
0: Well, of course they are. But you can Mike, you can get a free thing. You can get a free thing to add to yours. Okay. So I'm sorry. So actually, it was my fault.
1: So végül is mégiscsak az én hibám volt.
0: Yeah, but you will get them.
1: De meg fogjátok.
0: And in fact, you will get better notes.
1: És hát igazából
0: because some things I need, I will work on, and you will get better notes in the end.
1: Amiken azóta is dolgoztam, és így még jobb jegyzeteket fogtok kapni.
0: So have we still got some time?
1: Úgy gondolom, hogy van még némi időnk.
0: 10 minutes.
1: 10 perc.
0: Okay, I'm going to start talking about deliverance. So it's probably best if we do that and start in the next session. Yeah.
1: Hát vagy elkezdek beszélni most a szabadító szolgálatról, vagy majd a következő alkalommal.
0: Let's make it easy on your brains and hard on me, okay?
1: Hadd legyen könnyebb a
0: okay, so are there any questions about this?
1: Vannak ez eddigiekkel kapcsolatban kérdések?
0: Yeah.
1: Mit kell tennünk azokkal a személyekkel, akik mondjuk prostituáltak voltak korábban, és annyi kapcsolatuk volt, hogy nem is tudják a számát?
0: Prostitutes are included in this.
1: Mindenek előtt nagyon fontos az, hogy a
0: we read this verse that says that Paul says that if a man goes with a prostitute, he becomes one with her. So he forms his same soul tie, even if he doesn't love her in the slightest.
1: Arról, hogy a prostituáltak is ugyanúgy érvényesek ebben a dologban.
0: Okay. The second thing is that some people just can't remember the names of people they've been with.
1: Nyilván nem tudják felsorolni mindazokat az embereket.
0: Sometimes they met, had sex, and never met again.
1: Időnként találkoznak egy személlyel, szexuális kapcsolatot létesítenek, aztán soha nem látják többet.
0: Yeah, so this is what we do. We try to be as concrete as possible.
1: Ilyenkor megpróbálunk annyira konkrétak lenni, amennyire csak ez lehetséges.
0: If the counselee remembers a person but can't remember the name.
1: Hogyha az, aki felé szolgálunk, emlékszik a személyre, de nem tudja a nevét,
0: we ask the person information. What town was this person from?
1: Akkor arra kérjük, hogy mondjanak valami információt arra a személyről.
0: If this was somebody who was born in another town,
1: hogy valaki, aki egy másik
0: we cut the soul tie between the counselee and the girl that was born in Zagreb.
1: Akkor megtörjük a lelki köteléket a között a személy között, aki felé szolgálunk, meg a között a Zagrebba való
0: if he met her in a nightclub,
1: ember között, akivel kapcsolatot édesített. Vagy hogyha egy bárban találkoztak.
0: We cut the soul ties between Jim and the girl he met in the nightclub.
1: Akkor elvágjuk a lelki köteléket Jim között és a között a lány között, akivel az éjjeli klubban találkozott.
0: Absolutely, there is totally no information about the person, just that he remembers vaguely that was this person.
1: Hogyha semmilyen információ nincs az adott szeméről, csak valaki
0: Then we say, Lord, we cut the soul ties between Jim and the person whose name he can't remember.
1: Akkor elvágjuk a lelki köteléket Jim között és a között a személy között, akinek nem emlékszik a nevére.
0: And it does work.
1: És ez működik.
0: But we try to be as concrete as possible.
1: De törekszünk, hogy annyira konkrétak legyünk, amennyire csak ez lehetséges.
0: And use people's names as far as possible.
1: És használjuk a neveket.
0: But that is an important question because we need to know how to deal with these other situations.
1: De ez fontos kérdés, mert tudnunk kell, hogy hogyan bánhatunk el bizonyos speciális helyzetekkel.
0: Is that what you're asking?
1: Hát yeah. Ugyanez volt a kérdés az előbb is.
2: What about a prostitute?
1: Yeah. Mi a helyzet okay. Egy prostituáltal, aki nem emlékezik,
2: so
1: hogy korábban nem emlékszik,
0: yeah.
1: Kikkel volt.
0: Okay, I think I got it. Yeah. You have to do the best you can.
1: Mindent el kell követned annak érdekében.
0: But supposing somebody says, I was with that prostitute.
1: De ne felejtsd el azt, hogy...
0: See, he has, because of the rubber tube concept of soul ties.
1: Ne feledkezzünk el arról, hogy a prostituált esetében is, például az a gumicső.
0: Yeah, this man is connected not only with a tie with the prostitute, but with all her clients.
1: Hogy nem csak az egy férfivel van egy prostituáltnak ilyen lelki
0: He can have very complicated effects on his life.
1: Ügyfelével, és ez nagyon-nagyon bonyolult helyzetet teremt az ő életében.
0: Yeah. And so if Jim is separated from the soul tie with this girl, he's also that is cutting him free from the soul ties that she has with other men.
1: Hogyha Jimet levágjuk erről a lelki kötelékéről azzal a prostituáltal, akkor azzal megszűnik ez a kapcsolat.
0: You can't imagine how important this is and how relieved the person is just by saying a few simple prayers over him.
1: Mennyire fontos ezeknek a kapcsolatoknak az elvágása, és mennyire meg tudnak szabadulni ettől emberek.
0: And over females, the emotional effect on them from the soul ties is often very, very much greater.
1: Nők esetében az érzelmi kötelékeknek az érzelmi hatása az még
0: erőteljesebb,
1: mert a nők csodálatosan érzelemteljes lények.
0: But how the prostitute prays? Yes. Well, we just need to cut her off from all the people. I mean, what else can you do?
1: Hogy imádkozunk a prostituáltak?
0: But it's also impossible. It's also important that she is cut off from all the soul ties with the men who have made money from her. You know, that is very, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a prostituált esetében is levágjuk a korábbi összes ügyfeleivel kapcsolatos lelki köteléket az életéről.
0: I've heard that most prostitutes, most women who become prostitutes, have been molested as children.
1: Hallottam, hogy a legtöbb nő, aki prostituáltá vált, az már gyermekkorában molesztálták.
0: And if somebody's been abused, that they need to cut the soul ties between the person and the abuser. That is essential for healing of these wounds.
1: Akkor ezekben az esetekben le kell vágni a lelki köteléket a molesztált szeméről és a között a személy között, aki
0: I don't have any personal experience with prostitutes, but I have heard
1: that tapasztalatom prostituáltak felé való szolgálat.
0: Yeah, no, not at all, actually. No. but I have heard that they are emotionally very cool.
1: They cut
0: themselves off from their emotions.
1: Mert igyekszenek távol tartani maguktól az érzelmeket.
0: So So they need healing in that area so that their
1: nekik
0: emotions are free.
1: Nekik szükségük van gyógyulásra ezen a területen, annak érdekében, hogy az érzelmeik felszabadulhassanak. Mm. Hogyha a férjnek van egy lelki köteléke, az mennyiben
0: a wife can pick up on this, even if she doesn't know about her husband's past. A wife can often pick up that there's something there that, because you see, if somebody has got soul tie with these other people, his emotions are damaged and not complete, he cannot give himself 100% to his wife. Yeah, and this is why we like to pray with people before they get married, you know, and so we get this sorted out so that when they marry, they're able to give themselves 100% to one another. And wives are quite...
1: Nem tudják.
0: Wives are often very sensitive to this and sense there is something wrong.
1: Nagyon érzékenyek erre, és érzékelik azt, hogy valami nem stimmel.
0: In fact, somebody with soul ties with other people is actually bringing those people into the marriage bed.
1: Igazából, hogyha valakinek ilyen lelki köteléke van, egy férjnek mondjuk valaki mással a feleségén kívül, akkor az behozza azt a szemét a saját
0: and házasságjába. Hebrews talks about the defilement of the marriage bed.
1: És a zsidó levél beszél a házasságnak a tisztaságáról.
0: And when a man uses pornography, he's bringing the impurities into his marriage bed.
1: És amikor egy férj pornográf dolgokkal foglalkozik, akkor behozza ennek a tisztátalanságot a házasságába.
0: And it's very hard for the other spouse.
1: És ez nagyon nehéz.
0: Because even if they don't know about it, they can sense something is not right.
1: Mert ha nem is beszélnek róla, érzékelik, hogy valami nem stimmel, valami
0: so
1: nem
0: let me just
1: való.
0: Appeal to you. You know, I know what it's like in the world, and I know
1: tudom,
0: what people do in the world.
1: Világban, és mik történnek a világban.
0: Yeah, and I know some of you have got, you know, past from before you were converted.
1: És tudom, hogy vagytok, akiknek a megtérésnek
0: yeah,
1: előtt...
0: Please get these things sorted out. Get some help and get them sorted out.
1: De kérlek benneteket, hogy kérjetek segítséget, és szabaduljatok.
0: And it will improve your marriage, or it will improve your ability to choose the right person to marry.
1: Ezek helyreállítják a házasságaitokat és a képességeiteket növelik.
0: And it will give you the joy of going to the marriage bed pure.
1: És annak az örömét fogják hozni, hogy tisztán tudjatok a házasságotokban.
0: And this is a joy for everybody.
1: És ez mindenki számára örömet jelent.
0: Really?
1: Valóban.
0: Really, people have contacted me afterwards and said I didn't really believe that this was making a difference, but now I see such a difference in my relationship with my wife or my husband.
1: Sok ember tett bizonyságot arról, hogy a szolgálat után mennyire megváltozott a feleségével vagy a férjével való kapcsolatának a minősége.
0: Some people think I don't live like that now, so and I've repented and it's all behind me.
1: Néhány ember úgy gondolja, hogy én már megtértem és túl vagyok ezeken a dolgokon,
0: and I'm too ashamed to talk about my past to other people.
1: Rám az életemre, és ezért inkább nem is beszélek.
0: You should be ashamed for not sorting things out when you have
1: mással.
0: The opportunity.
1: De mégis fontos, hogy ezeket a dolgokat felszínre hozd,
0: so,
1: és
0: so now you've got this understanding.
1: Ezért meg kell.
0: And there are people in the church here that can pray for you.
1: És vannak a gyülekezetekben személyek, akik tudnak imádkozni értetek.
0: Yeah. Get it sorted out.
1: És
0: and your life will be better.
1: Meg ezektől, és az életetek jobbá
0: and your relationships will be better.
1: És a kapcsolataitok jobbak lesznek.
0: I promise you.
1: Megígérem nektek.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

中心、目を先だった。

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Okay, praise the Lord.
3: Dicsőség az Úrnak.
2: I just found some of my notes were all in the wrong order and mixed up with the next subject. So I hope I've got them straight now, but if I suddenly start talking about something totally different, yeah, wave your arms or something.
3: És ha valami olyanról beszélnék, ami szembe megy az eddigiekkel, vagy eltér annak a témájától, akkor csak jelezzetek majd nekem.
2: Yeah. Okay, we're talking about soul ties in the family.
3: A családon belüli lelki kötődésekről beszéltünk.
2: And we talked about the ties between husband and wife.
3: Beszéltünk a férj és feleség közötti lelki kötődésről.
2: I used to be when we used to have these the church the movement used to have the summer camps.
3: Amikor a gyülekezeti életben elkezdődtek az ilyen nyári táborozások.
2: And I was helping there.
3: És én ott segítkeztem.
2: And at a time when people could ask questions of a panel, there was four of us on a panel.
3: Volt időszak arra fenntartva, hogy az emberek kérdéseket tegyhessenek fel minden
2: And every year there was the same question came up.
3: Minden évben feljött ugyanaz a kérdés.
2: Is sex for enjoyment or for procreation?
3: Arra azzal kapcsolatosan, hogy a szex arra van, hogy élvezzük azt, vagy pedig a faj fenntartásra.
2: And
3: szaporodásra.
2: And there were always people who would say it is only for procreation.
3: Mindig voltak olyan emberek, akik azt mondták,
2: and we must not enjoy it.
3: Szaporodás miatt van, nem kell, hogy élvezzük ezt.
2: My opinion, I would always say it's for both.
3: És mi pedig mindig azt tanítottuk,
2: you know, but we were all totally wrong.
3: De mind a kettő teljesen.
2: Because we were asking the wrong, or trying to answer the wrong question.
3: Mert ilyenkor, ha ez a kérdés
2: the question is not is sex for this or for this.
3: Megválaszolni, mert nem arról szól a dolog, hogy a
2: the question, the right question is what is sex for?
3: Hanem a helyes kérdés az, hogy
2: and sex is for marriage.
3: Mire van a sex, és az pedig a házasságra van.
2: And sex is to bless marriage.
3: És a sex arra van, hogy megáldja áldás.
2: And it blesses marriage
3: számára.
2: In several ways.
3: És ez többféle módon is megáldja a házas feleket.
2: First of all, there is a giving between husband and wife of the greatest physical enjoyment that is possible to enjoy.
3: Mindenek előtt a férj és a feleség számára is a fizikai élvezetnek egy olyan módját adja, ami a legmagasabb rendű élvezet, amit a férj és a feleség
2: but all within the relationship.
3: És ez a kettejük kapcsolatában benne van.
2: But sex also forms very strong soul ties.
3: De a szexuális kapcsolat nagyon erőteljes lelki kötődést is kialakul. És ilyen szempontból is fontos, hogy összeköti a férjet és a feleséget ilyen módon.
2: Is a sex life.
3: A szexuális élet.
2: And this is how God has intended it before Adam and Eve sinned. Okay.
3: És erre találta ezt ki Isten már azelőtt, hogy Ádám és Éva.
2: This is what God looked at when He created it, and He said, "Everything else is good, but this is very good."
3: Ez az, amit mikor megteremtett Isten ránézett, és azt mondta, hogy minden, amit teremtett, az igen jó, de ez meg aztán különösen jó.
2: And so the wedding night is so important for the bonding between husband and wife.
3: A nászézak a nagyon fontos a férj és a feleség összeköttetése.
2: The honeymoon is vital for strengthening those bonds.
3: A mézes hetek nagyon fontosak abban, hogy megerősítsék ezt a köteléket.
2: And the marriage bed is important.
3: És a házas ágy nagyon fontos.
2: For maintaining the close ties.
3: Abban, hogy létrejöjjenek ezek a szoros kapcsolódások.
2: And it not just holds the relationship together, it enhances the relationship.
3: Ez nem csak összetartja a kapcsolatot, hanem kézben is tartja a kapcsolatot.
2: And it allows the relationship to grow and to blossom in so many other areas.
3: Hogy a kapcsolat növekedjen és virágba boruljon, kivirágozzon nagyon sok területen.
2: Some people make the mistake of thinking that sex is like a thermostat.
3: Helytelen gondolkodásmódot, hogy úgy tekint a szexualitásra, mint egy termosztátra.
2: And it gets hotter.
3: Hogyha
2: the marriage gets better.
3: A
2: this is not true.
3: Akkor forróbbá válik,
2: yeah, because
3: és
2: the sexual relationship is about giving and sharing.
3: Ez így nem igaz, mert a házas társi kapcsolat, a szexuális élet az az adásról szól.
2: It's not about overcoming boredom by turning the temperature up.
3: És nem arról szól, hogy átlépünk bizonyos határokat azáltal, hogy feljöttek a termosztátot, hanem átéljük, megéljük az egységet kettőnk között.
2: So sex is not a thermostat.
3: Tehát a szex nem egy termosztát.
2: It's a thermometer.
3: Hanem
2: it shows us how healthy our marriage is.
3: Ami azt mutatja, hogy mennyire
2: okay.
3: egészséges a
2: házasság. It's a big blessing,
3: rendben,
2: but it's not
3: ez egy nagy áldás,
2: everything.
3: De nem minden.
2: But it enhances every other part of the marriage.
3: És hatással van a házasság valamennyi többi területére.
2: And it helps preserve the bonding.
3: És segít megőrizni
2: so
3: a házasság
2: közötti
3: köteléket.
2: Soul tie.
3: Ez egy alapvető fontosságú életbe vágó.
2: Because when the parents are in a stable marriage, then the children are stable.
3: Egy stabil házastársi kapcsolat van, akkor ott a gyerekek is stabilak lesznek.
2: And the children are secure.
3: És a gyerekek biztonságban lesznek.
2: And the bonding between the parents and the children is good and strong.
3: És a gyerekek és a szülők közötti kapcsolat is erőteljes.
2: And the parents start to bond with the children during pregnancy.
3: A szülők már a terhesség ideje alatt, várandóság ideje alatt.
2: Also, the children start bonding with their parents during pregnancy.
3: És hasonló módon a gyermek is a szüleivel már ekkor egy kötelékbe kerül.
2: I encourage fathers to pray over their unborn children.
3: Bátorítani szoktam az apákat, hogy imádkozzanak, amíg meg nem született gyermekeikért.
2: And it is amazing how the relationship is, when the child is born immediately between the father and the child.
3: És meglepő az, hogy mennyire látszik a már meglévő.
2: And that blessing of the father as the priest of the family, the baby experiences that while it's still in the womb.
3: Mert ebben az esetben a még a méhben lévő gyermek érzékeli már azt, hogy az apja a családnak a papja. Amikor a férj egy jó kapcsolatban van a feleségével,
2: he easily forms strong bonds with the children that are born to her.
3: Akkor könnyen fog tudni kapcsolatot kiépíteni a gyermekeivel.
2: This is even true if with children that are not his own.
3: Ez még akkor is igaz, hogyha olyan gyerekeket nevel, akik nem a saját gyermekei.
2: But it is of
3: course. És a szülők közötti kapcsolat is erőteljes.
2: And the parents start to bond with the children during pregnancy.
3: A szülők már a terhesség ideje alatt, várandóság ideje alatt.
2: Also, the children start bonding with their parents during pregnancy.
3: És hasonló módon a gyermek is a szüleivel már ekkor egy kötelékbe kerül.
2: I encourage fathers to pray over their unborn children.
3: Bátorítani szoktam az apákat, hogy imádkozzanak, amíg meg nem született gyermekeikért.
2: And it is amazing how the relationship is, when the child is born immediately between the father and the child.
3: És meglepő az, hogy mennyire látszik a már meglévő.
2: And that blessing of the father as the priest of the family, the baby experiences that while it's still in the womb.
3: Mert ebben az esetben a még a méhben lévő gyermek érzékeli már azt, hogy az apja
2: a
3: családnak
2: a papja.
3: Amikor a férj egy jó kapcsolatban van a feleségével,
2: he easily forms strong bonds with the children that are born to her.
3: Akkor könnyen fog tudni kapcsolatot kiépíteni a
2: gyermekeivel. This is even true if with children that are not his own.
3: Ez még akkor is igaz, hogyha olyan gyerekeket nevel, akik nem a

0: Meglepő az, hogy mennyire látszik a már
1: megszületett az apa és az éppen megszületett gyermek között. The baby experiences that while it's still in the womb.
0: Mert ebben az esetben a még a méhben lévő gyermek érzékeli már azt, hogy az apa
1: a családnak a papja.
0: Amikor a férje egy jó kapcsolatban van a feleségével,
1: he easily form strong bonds with the children that are born to her.
0: Akkor könnyen fog tudni kapcsolatot kiépíteni.
1: This is even true if with children that are not his own.
0: Ez még akkor is igaz, hogyha olyan gyerekeket nevel, akik nem a saját gyermekei.
1: But it is of course even more true when they are in a faithful marriage.
0: De még inkább igaz akkor, hogyha egy
1: what I mean is that a man can bond with children from his wife's previous marriage if he's in a good relationship with her.
0: Tehát igaz ez akkor is, hogyha egy korábbi feleségétől vannak mondjuk egy férjnek adott esetben gyermekei.
1: And when a man is in a good relationship with his wife,
0: amikor egy férj jó kapcsolatban van az ő feleségével,
1: he strongly bonds with the children when they're born.
0: Akkor erőteljes kötelék lesz.
1: I mean, we talk about the changes that happen in a wife's body.
0: És a gyerekek és az anyák között természetes módon is van egy kötődés.
1: But changes happen in the body of a new father.
0: De ez a kötődés megváltozik akkor, amikor mondjuk egy kapcsolatban egy új apa
1: jön. His testosterone levels go down. His sex hormones go down.
0: A testosteron szint lejjebb.
1: So that he's less aggressive, he's more caring.
0: Akkor előre haladtával és nem lesz annyira aggressív.
1: God has prepared the man so that he becomes a nurturing father.
0: Isten arra is tervezte a férfit, hogy egy gondoskodó atya legyen.
1: But scientists have shown that this works. This is much stronger, this effect, when the relationship between the husband and wife are good.
0: Hogy ez a kötődés ez erőteljesebb és hatékonyabb akkor, hogyha
1: férj és a feleség között egy egészséges kapcsolat. But as I keep saying, we live in a fallen world. And sometimes the unborn child is not wanted.
0: Időnként van olyan helyzet, hogy még meg nem született gyermek,
1: there's not enough money.
0: Örömmel, mert mondjuk nincs elég pénzük.
1: It's going to be a burden to the family.
0: És egy terhet jelenthet a család számára.
1: And you know, some parents they outwardly say to the children, "You were a mistake."
0: Vannak szülők, akik ezt meg is mondják a gyermekeiknek.
1: You were a hole in the condom.
0: Hogy te
1: you are a hole in the condom.
0: Te csak egy lyuk volt.
1: Really,
0: kiukadt az óvszer, és azért születtél meg.
1: And this is awful.
0: És ez borzalmas.
1: It is not funny.
0: Ez nem mulatságos.
1: When the parents have a negative attitude to the unborn baby.
0: Amikor a szülőkben egy negatív hozzáállás van a még nem született gyermek felé, akkor a gyermek ezt érzékeli, érzi azt.
1: When stress hormones go through a mother's body, the child experiences that same stress.
0: Amikor az anya szervezetében a stressz hormonok szintje emelkedik, a gyermek ugyanazt a stresszt
1: érzi. And even if the baby is accepted by the parents when it's born,
0: hogyha a gyermeket örömmel várták a szülei,
1: if the child has experienced that the parents aren't sure that they want the baby,
0: akkor is, hogyha úgy érzi a gyermek, hogy egy bizonytalanság volt a szüleiben az ő születésével kapcsolatban,
1: in the child,
0: az egy elutasítottságot, elvetettséget eredményezhet a gyermekben.
1: You see, demons are not, they don't think, oh, this is just a poor little child, I'll be kind.
0: A démonok nem úgy viselkednek a gyerekek felé, hogy ó, hát ez csak egy most született
1: demons
0: kedves
1: say
0: gyermek,
1: the protection over this child is down because of the parents' attitude.
0: A démonok rögtön érzékelik azt, hogy a gyermek körüli védelem szintje alacsony a szülők hozzáállása miatt.
1: I've got an opening.
0: És úgy
1: and
0: érzik,
1: we
0: hogy
1: find very often
0: that
1: people whose parents were shocked that they were pregnant, didn't have enough money, were worried about it, or just didn't want any more children, they often have these spirits of rejection.

0: Találkoztunk olyan emberekkel, akiket nem vártak örömmel a szülei, mert nem volt elég pénzük, vagy már volt több gyermekük, és nem akartak többet, és elvetettség jött emiatt az életükbe.
1: We're going to talk about how demons work and how to deal with them in another lesson.
0: Fogunk majd egy következő tanításban arról beszélni, hogy
1: but while I'm talking about rejection,
0: de el kell bánnunk az elvetettséggel.
1: Often you get a group of five demons together.
0: Gyakran van olyan, hogy öt démonból álló csoport.
1: So you have to make sure that you deal with all of the spirits of rejection when you deal with this area.
0: És amikor ezzel a területtel foglalkozunk, akkor biztosaknak kell lennünk abban, hogy mind az öt területnek a démonaival elbántunk.
1: Spirit of rejection.
0: Az elvetettség szelleme.
1: Fear of rejection.
0: A szelvetettségtől való félelem szelleme.
1: Spirit of rejecting oneself.
0: Az önelvetésnek a szelleme.
1: A spirit of rejecting others.
0: A mások elvetésétől
1: való
0: félelemnek szelleme.
1: I'm thinking in Croatian of behavior that causes rejection.
0: És az a hozzáállás, ami okozta az
1: which makes people act in a way that it would make other people want to reject them.
0: Hogy az emberek úgy viselkednek, mintha mások el akarnák vetni őket, vagy elvetették volna.
1: So if the Lord shows you, or the Holy Spirit shows you, there's rejection here, you need to cover these five spirits.
0: Ha a Szent Szellem arra vezet téged, hogy az elvetettség szellemével kell elbánni, akkor ezzel az öt területtel foglalkozol.
1: And maybe others.
0: És még lehetnek ezen
1: kívül mások. I'm not saying it's limited to five, but there's usually these five grouped together.
0: És nem mondom azt, hogy ez csak ötre korlátozódik, lehet, hogy vannak még más ehhez kapcsolódó dolgok is.
1: Then sometimes parents are controlling.
0: Vannak példák arra, amikor a szülők kontrollálóak.
1: Or one of the parents.
0: Vagy az egyik szülő.
1: Or there might be domination.
0: Vagy domináns típusúak.
1: There might be abusive parenting.
0: Lehetnek bántóak, sértőek.
1: And so the ties between the children and parents have negative elements.
0: Kötődésben is lehetnek negatív elemek.
1: And there are negative elements in the soul ties between the children.
0: És lehetnek negatív elemei a gyermekeknek a testvéreikkel való kötődésükben, kapcsolataikban.
1: And we see this in the Bible. One parent
0: Láthatjuk.
1: Prefers one parent prefers the other, and the children
0: is,
1: hate each other.
0: Hogy az egyik szülő az egyik gyermeket kedveli jobban, a másik szülő a másik gyermeket kedveli jobban, és a gyerekek emiatt utálják egymást.
1: And this happened in Jacob's family.
0: Yep. Ez történt például Jákob családjában és Izsák családjában is.
1: And the scriptures actually mirror of what's happening around us.
0: Az írások tükrözik mindazt, amik a körülöttünk lévő világban
1: történnek. So often the sibling relationships have negative and positive soul ties.
0: Ezekben az egyszerű kapcsolatokban is, alapvető kapcsolatokban is lehetnek negatív és pozitív lelki kötődések.
1: And because these soul ties within the family are designed by God to be strong,
0: és ezeket a lelki kötődéseket arra teremtett
1: Isten, hogy erősek legyenek, they often become strongly negative.
0: Emiatt, amikor ezek negatívvá válnak, akkor
1: többnyire nagyon erősen negatívak. So when we're praying for the soul ties within a family,
0: amikor imádkozunk a családon belüli lelki kötődésekért, kapcsolatokért,
1: we need to break the negative soul ties,
0: akkor meg kell törnünk a negatív kapcsolatokat,
1: but bless the positive ones,
0: és meg kell áldanunk a pozitív
1: because we don't want the family to fall to pieces.
0: Mert nem akarjuk azt, hogy a család
1: we want the family to be blessed.
0: Hújjon, hanem azt akarjuk, hogy a család áldott.
1: Okay, so that is families.
0: Tehát ennyit a családokkal.
1: There are other strong soul ties.
0: Vannak másfajta lelki kötődések.
1: As I said, God intended them to be positive.
0: Amiket Isten arra teremtett, hogy pozitívak legyenek.
1: There are strong friendships, like the friendship between Jonathan and David.
0: Vannak erős baráti kapcsolatok, amilyen Jonathan és Dávid.
1: When their souls were knitted together.
0: Amikor a lelkek össze.
1: And Prince Jonathan, the heir to the throne.
0: Egymásba fornak.
1: Amikor he loved David so much he was willing to give up his throne so that David could become king instead of Jonathan.
0: Jonathan annyira szerette Dávidot, hogy ő volt ugye a trón várományosa Saul után.
1: And actually this relationship with David and Jonathan proves a truth
0: A Dávid és Jonatán közötti kapcsolatban próbára lett téve, ez az igazság.
1: A soul tie doesn't end when somebody dies.
0: Hogy egy ilyen lelki kötődés nem ér véget azzal, ha az egyik fél meghal.
1: After Jonathan died,
0: mert Jonathan halála után,
1: David looked for any surviving descendants of Jonathan.
0: David megkerestette a Jonathannak az élő leszármazottait.
1: And he found one descendant of Jonathan.
0: És meg is találták Jonathannak az egyik élő leszármazottját.
1: I will take care of you. And he did that out of his love for Jonathan.
0: Hogy ne félj, gondot fogok viselni rólad, és azt a szeretetet, ami Jonathan felé volt bennem, azt rád árasztom.
1: Yeah, in Psalm 119:63,
0: a Zsoltárok,
1: it speaks about the unity or the ties within God's family.
0: Az Isten családján belüli kötődésekről.
1: It says, I am a companion of all that fear you.
0: Azt mondja, hogy társok vagyok mindazoknak, akik félnek téged.
1: And all those who keep your laws.
0: És akik határozataidat vagy törvényeidet.
1: And this word companion, chaba, means
0: szó, hogy
1: a companion, a friend. It means to
0: vagyok.
1: Join together with somebody in a covenant.
0: Az azt jelenti, hogy valakivel egy baráti szövetségi kapcsolatban lenni.
1: But there is also a negative meaning to this Hebrew word.
0: De van ennek a héber szónak egy negatív jelentéstartalma is.
1: It also means to join by magical charms.
0: Azt is jelenti, hogy ilyen
1: or to control another person.
0: Kontrolláló, mágikus kapcsolatban lenni valakivel.
1: How can a soul tie be used to control another person?
0: Hogyan tud egy lelki kötődés, egy lelki kapcsolat más kontrollálására szolgálni?
1: Because a soul tie is a spiritual thing.
0: Úgy lehetséges ez, hogy a lelki kötődés az
1: yes,
0: egy szellemi
1: a thing
0: dolog.
1: Of the soul, the mind.
0: Igen, természetesen ez a léleknek és az elmének
1: it's,
0: a területét
1: it's,
0: is érinti.
1: It's also physical chemicals.
0: Van ennek fizikai, kémiai vonatkozása is.
1: Within the brain.
0: Az agyon belül.
1: But it's also spiritual.
0: De szellemi is.
1: And a soul tie is like a rubber tube.
0: És a lelki
1: because it's rubber,
0: olyan, mint egy gumicső,
1: it stretches.
0: Mert, mivel gumiból
1: so when
0: van
1: there's
0: nyújtható,
1: a soul tie,
0: amikor van egy lelki kötődés,
1: the person can separate so far,
0: akkor az eltávolodhat,
1: but he's never
0: felek,
1: completely free.
0: De nem lesznek sohasem teljesen szabadok egymástól.
1: It can be pulled back.
0: És vissza tudják húzni egymást.
1: It's also like a tube,
0: de olyan is, mint egy cső, egy tömlő.
1: It's hollow.
0: Üreges,
1: yeah,
0: belül.
1: This is just in picture form of looking at a spiritual truth.
0: Ez csak egy kép, amit használunk arra, hogy a szellemi valóságra rámutassunk.
1: And so the enemy can do things through this tube.
0: Az ellenség képes dolgokat átvezetni ezen a
1: spiritual power.
0: Csövön keresztül szellemi
1: yep.
0: erővel.
1: For example, there was young man who had been converted about a year.
0: Például volt egy fiatal ember, aki nagyjából egy évvel korábban
1: he said,
0: tért meg.
1: Can you help me? I'm experiencing like witchcraft things in my home.
0: Azt mondta nekem, hogy tudnál segíteni nekem, úgy érzem, hogy boszorkány tevékenység van az
1: otthonomban. Been involved, nor has anyone in my family been involved in witchcraft.
0: És nincs arról tudomásom, hogy sem én magam,
1: so
0: sem a családom, senki nem foglalkozott boszorkánysággal.
1: So the Lord told us to ask him about his girlfriends before he was converted.
0: És az Úr arra vezetett bennünket, hogy kérdezzük meg őt a megtérése előtti kapcsolatairól, hogy milyen
1: yeah, and he told us about a girlfriend he'd had 2 years before, and they'd had a sexual relationship.
0: És mesélte nekünk, hogy volt egy barátnője 2 évvel korábban, akivel szexuális
1: kapcsolata
0: is volt. So I said,
1: do you have any contact with her now?
0: És megkérdeztük tőle, hogy van most is valami kapcsolatod vele?
1: And he said, no, but I've heard that she's involved in witchcraft.
0: És azt mondta, hogy nincs már vele semmilyen kapcsolatom, de hallottam róla,
1: hogy because he had a soul tie with her.
0: The
1: witchcraft spirits were able to affect his life.
0: És mivel korábban szexuális kapcsolata is volt vele,
1: when we cut the soul tie between him and the girl,
0: ez a boszorkány tevékenység utat talált magának az életébe.
1: All these activities stopped.
0: és amint elvágtuk a közöttük lévő lelki köteléket, azonnal megszűnt ez a
1: boszorkány tevékenység az életében. Psalm 1,
0: az első Zsoltárban
1: says, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly.
0: Azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok
1: nor stands
0: tanácsán,
1: in the path of sinners,
0: tanácsán, bűnösök útján
1: nor sits in the seat of the scornful.
0: És csúfolódók székében nem ül.
1: You see? And so the man is blessed who doesn't let this kind of person have an influence on his life.
0: Boldog az a férfi, akinek nincs olyan kapcsolata, amin keresztül.
1: And what's the opposite for blessing is a curse.
0: Jöhetnek az életére.
1: So the man who walks in the counsel of the ungodly, who stands in the path of sinners and sits in the seat of the scornful, he brings a curse on himself.
0: És meg is lehet ezt fordítani, tehát boldogtalan az az ember, aki a gonoszok tanácsán jár, és akkor bűnösök.
1: He's forming ungodly soul ties.
0: És ilyen befolyás gyakorolhatnak Isten
1: into his life.
0: És az ellenség képes használni ezeket a lelki kötődéseket.
1: And he will start. He can easily be influenced against God's people by the ungodly counsel that he's sitting under.
0: És használhatja ezeket a kapcsolatokat az ellenség arra, hogy Isten embereinek istentelen tanácsokat
1: adjon. This is why we are warned not to
0: keresztül
1: be under the same yoke as unbelievers.
0: Ezért óvjuk attól az embereket, hogy ne legyenek felemásikában hitetlenekkel. 2 Korintus 6, 14-19-ig.
1: Do not be unequally yoked together with unbelievers.
0: Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában.
1: See, and this means the yoked to have a soul tie.
0: Látjátok azt, hogy közös igában lenni vagy felemás igában.
1: It speaks about a Christian marrying an unchristian, a non-Christian.
0: Lelki kötődésben, lelki kötelékben lenni valakivel, például.
1: But I think it speaks wider than that.
0: Ez persze szélesebb
1: körben beszél. It speaks about the close relationships.
0: Ez egyéb szoros kapcsolatokról is beszél.
1: He says, what fellowship does righteousness have with lawlessness?
0: Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak?
1: What communion does light have with darkness?
0: Vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel?
1: If we have say a friend, we've been very, you know, he's a very ungodly person.
0: Hogyha mondjuk volt korábban egy barátunk, aki egy nagyon istentelen személy.
1: That you formed this relationship before you were saved.
0: Akivel kapcsolatban álltál, mielőtt megtértél.
1: I speak to the men, you know, if you have a drinking friends.
0: Mondjuk, hogyha egy férfinek voltak ivó
1: cimborái. Yeah, and you stopped being under their influence when you were converted.
0: És megtérésed után kikerültél az ő hatáskörükből.
1: It's not enough not to see them and get drunk with them anymore.
0: Nem elég az, hogyha egyszerűen nem mész el velük többé.
1: It's good to say in the name of Jesus, I cut the soul ties between that person and me.
0: Kimondani azt, hogy elvágom a lelki köteléket köztem és ezek között.
1: And I put the blood of Jesus and the cross of Jesus between that person's sin and my life.
0: És Jézusnak a vérét és a kereszt erejét helyezem ezek közé az emberek közé.
1: Because the Bible here uses very strong words.
0: Mert a Biblia itt nagyon erőteljes szavakat használ.
1: It says, come out from among them, verse 17.
0: A 17. versben azt mondja, hogy azért menjetek ki közülük. És szakasztjátok
1: el,
0: azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek, ne
1: érintsetek. And I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Almighty.
0: És leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.
1: Actually, this word not only means flee, run away, it means release yourself from prison with these people.
0: Nem csak azt jelenti, hogy távozzatok el az adott helyről, hanem hogy szabaduljatok ki az ezekkel az emberekkel való közös bebörtönzöttségetekből.
1: The Greek means literally cut yourself off.
0: A görög szó szerint azt jelenti, hogy vágjátok le magatokat.
1: Yeah, and we're talking about cutting soul ties.
0: Ezért beszélünk arról, hogy a lelki kötelékeket
1: el kell vágni. It's all connected. And then God says, I will be a father to you, and you will be my sons and my daughters.
0: Azt mondja itt, hogy fiaimmá és leányaimmá lesztek, és
1: én atyátok leszek nektek. Of course he is. But like I said, when we release from the negative soul ties, we're able to have a closer relationship with the Lord.
0: És hogyha elszakítjuk magunkat az istentelen lelki kötelékektől, akkor szorosabb kapcsolatba kerülhetünk ezáltal.
1: Not only to be in the position of sons and daughters,
0: nem csak azért, hogy a lányi
1: but feel like we're sons and daughters.
0: És fiúi állapotunkba bekerülhessünk,
1: build that relationship.
0: Hanem hogy építhessük, szorosabbá tehessük az atyával való közösségünket.
1: As I've said, sexual soul ties are very important and very strong.
0: A szexuális lelki kötődések, lelki kapcsolatok nagyon erősek és nagyon fontosak.
1: God has planned it so.
0: Isten tervezte ezt így.
1: And so I'm afraid that when you counsel people,
0: és attól tartok, hogy amikor tanácsoltok embereket,
1: pray for their inner healing and to cut the soul ties.
0: És imádkoztok a gyógyulásukért, és elvágjátok a lelki
1: you have to discuss their sex life with them.
0: Akkor kell, hogy beszéljetek a szexuális életükről is.
1: Okay, because sexual behavior outside of marriage.
0: Mert a házasságon kívüli szexuális dolgok
1: creates the same strong soul ties,
0: ugyanolyan erőteljes lelki kötelékeket alakítanak ki,
1: which have a disastrous effect or can have a disastrous effect on people's lives,
0: amelynek veszélyes hatásai lehetnek az emberek életére.
1: And this can affect a person's ability to be able to form a long-term relationship in the future.
0: És ezek hatással lehetnek az embereknek arra a képességükre, hogy hosszantartó, stabil kapcsolatokat alakítsanak ki.
1: And this is now scientifically proved to be true.
0: És ezt is már tudományosan bizonyították, hogy ez így van.
1: Sex
0: így igaz.
1: Before marriage, especially with several partners, badly affects a person's ability to have the proper sort of tie with his wife.
0: Kapcsolatok különösen több személlyel rontják az embereknek a képességét arra, hogy hosszantartó, stabil kapcsolatokat alakítsanak ki utána.
1: Or with her husband.
0: Például a férjükkel.
1: Yeah, and unfortunately today's world is encouraging this.
0: És sajnálatos módon a mai világ erre bátorítja a fiatalokat.
1: And these very strong but devastating soul ties.
0: És ezek a nagyon erőteljes
1: can really affect a person's life.
0: Valóságos módon nagyon is erőteljes befolyás gyakorol az emberek
1: életében. And it doesn't even have to be something physical.
0: És nem szükségszerűen okoznak fizikai problémát.
1: Because we can have soul ties with a person that we fantasized about.
0: Mert lehetnek olyan lelki kötelékeink, amikről csak
1: and the reason I am mentioning this
0: és annak az oka, hogy ezt
1: is because
0: when we
1: pray with a person, we need to cut absolutely every sexual soul tie outside of marriage that they have had.
0: Imádkozunk az emberekért, akkor le kell vágnunk róluk mindenféle olyan szexuális lelki köteléket,
1: see, the Bible talks about being a husband and wife being united, and he uses the word in the Old Testament and New Testament that means glued together.
0: Ahogyan beszéltünk a férj és a feleség közötti kapcsolatról, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben.
1: And it's like two pieces of paper glued together.
0: Kifejezés, hogy összeragasztottak, egyé váltak.
1: And if that couple are no longer together,
0: és amikor ez a pár már nincs
1: no longer together,
0: együtt,
1: change of sex partner,
0: szexuális partnert váltanak,
1: a divorce,
0: elválás után.
1: Yeah, that it's like ripping those two pieces of paper apart.
0: Az olyan, mint hogyha széttépnénk a két korábban összeragasztott
1: papírt. And part of one is still glued to the other.
0: És egy része az egyik darabnak
1: part of this one is still glued to this one.
0: Részéhez, és a másik részének
1: and
0: is
1: they are fragmented in their emotions.
0: És ez befolyással van az érzelmi életre.
1: Do this a few times.
0: And
1: there is a lot of emotional life damaged and missing.
0: Minél többször megteszik ezt, annál több érzelmi sérülést hoz létre.
1: So when we cut the soul ties,
0: amikor elvágjuk a lelki kötelékeket,
1: In this case, it's important to pray that the Lord returns to each partner what they lost through that relationship.
0: Ezekben az esetekben nagyon fontos azért imádkoznunk, hogy az Atya állítsa helyre azokat a dolgokat,
1: and the Lord heals the shattered emotions.
0: Ezek által a kapcsolatok által elveszített a házasfél vagy az a személy.
1: I remember one girl came.
0: Emlékszem egy lányra, aki egyszer jött hozzá.
1: For counseling.
0: Lelki gondozásra.
1: And she had many partners.
0: Sok partnerrel volt korábban kapcsolata.
1: And her emotions were totally shattered.
0: És az érzelmei azok teljesen elsivárosodtak.
1: Like Maria said, God heals the brokenhearted, and that means
0: ahogy Maria
1: shattered
0: mondta,
1: into pieces.
0: Hogy Isten meggyógyítja megtört szívűeket, olyan megtört szíveket, amik darabokra törtek korábban.
1: And she could remember about 16 names and that first time she came.
0: Első alkalommal, amikor hozzám jött, körülbelül 16 névre emlékezett.
1: We cut the soul ties.
0: Elvágtuk ezeket a lelki kötelékeket.
1: She felt better.
0: Rögtön jobban éreztem.
1: But a couple of weeks later she came back with another list of about 20 people.
0: Aztán egy hét múlva visszajött a listájával, amit még
1: she
0: körülbelül 20
1: név volt.
0: És négyszer jött vissza.
1: And it was only after we had broken or cut the soul ties with each one of them, of her sex partners, and prayed for a healing in her emotions, that she was totally free.
0: És csak miután mind ezekkel a szexuális partnereivel való lelki kötelékeket elvágtuk és imádkoztunk ő érte, utána vált csak teljesen szabaddá.
1: So this really works.
0: Ez valóban működik.
1: It's very very important.
0: Nagyon fontos dolog.
1: I talked about people that people fantasize about. Have sexual fantasies.
0: Beszéltem emberekkel, akiknek csak ilyen szexuális fantáziálásaik
1: vannak. This causes strong ties.
0: És ezek is szintén erőteljes lelki kötelékeket okozhatnak.
1: Jesus says that if a man looks at a woman with lust,
0: Jézus azt mondja, hogy ha egy férfi egy nőre néz gonosz kívánsággal,
1: he's committed adultery with her in his heart.
0: Akkor már házasságtörést követett
1: el az
0: ő szívében. És így kialakult egy lelki kötelék.
1: That's shocking, isn't it?
0: Ez
1: but it's true.
0: Nem igaz. De igaz,
1: but it's true. Yeah. So we need to pray into and cut all of these soul ties.
0: Imádkoznunk kell mindezekért a lelki kötelékekért, és el kell vágnunk ezeket.
1: This is how we pray for them.
0: A következő módon szoktunk imádkozni ezekért.
1: Usually we pray for the family negative ties and bless the positive ties when we're praying through the family
0: for the information
1: about the family and the family tree.
0: Amikor a családdal kapcsolatos, családfával kapcsolatos információkat összegyűjtjük, akkor szoktunk imádkozni a családi lelki kötelékekért is.
1: The sexual soul ties, there is a section in the prayers that we use that where people are able to pray about the sexual soul ties.
0: A szexuális lelki kötelékekért pedig akkor szoktunk imádkozni, amikor a szexualitás területére érünk, amikor azzal.
1: So when you get the notes, you will have those prayers that you can help people to pray through them.
0: És ilyenkor egy ilyen listát szoktunk adni az embereknek, ami alapján imádkozunk.
1: But when we cut the soul ties,
0: és amikor elvágjuk ezeket a lelki kötelékeket,
1: we say in authority, in the name of Jesus, I cut every negative spiritual, psychological and emotional tie between this person and that person.
0: Köteléket X és Y személy között.
1: When it's a sexual tie,
0: amikor egy szexuális kötelékről
1: van szó, I say I cut every negative spiritual, psychological, emotional and physical tie between X and Y.
0: Akkor azt mondom, hogy elvágok minden negatív testi, lelki, érzelmi, pszichológiai kötelék.
1: It's important that we pray for people who are divorced.
0: Nagyon fontos így imádkoznunk azokért a személyekért, akik elváltak korábban.
1: Divorced people often go into a second marriage.
0: Elvált emberek gyakran belemennek második házasságokba.
1: And they're still tied to their first spouse.
0: És még mindig megvan az első házastársukhoz való kötődésük.
1: And if they're married to another person, maybe have a new family, there's no chance of them going back.
0: És hogyha már hozzám egy összeházasodik egy új házastársra, akkor már nincs módja arra semmilyen módon.
1: So it's important to cut the soul ties between the person and the first spouse.
0: És ezért nagyon fontos, hogy elvágjuk az előző házastársával való.
1: Otherwise they bring confusion into the second marriage.
0: Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor ez
1: okay, so that's important too.
0: Keveredést okozhat a második házassági kapcsolatában.
1: And then we ask the Lord to return to each person part of their emotional life that they lost.
0: Hogy állítsa helyre mind a két félben az érzelmi életüknek azt a részét, amit elveszítettek.
1: And ask the Lord to heal them in that area.
0: Arra kérem az Urat ilyenkor,
1: and,
0: hogy gyógyítsa meg
1: we also ask for the Lord to bring a healing to the brain.
0: És szoktuk kérni azt is, hogy az Úr gyógyítsa meg az ő agyukat, az elméjünket.
1: So that the drawing the memories that they have that draw them to the other person.
0: Hogy azok az emlékek,
1: these memories naturally break down.
0: Yeah,
1: and we ask the Lord to make them break down as much as He wants them to.
0: Hogy ezek az emlékek, ezek omoljanak le, és legyen szabad ezektől az illető személy.
1: Yeah, and the Lord has to decide this. Because maybe the person's got children with the other person.
0: Mert lehet, hogy az illető személynek közös gyermekei vannak.
1: They have to have some contact because of their mutual children.
0: És kell, hogy legyen köztük valami fajta kapcsolódás a közös gyermekeik.
1: So cutting the negative soul ties and blessing the positive ties.
0: Ezekben az esetekben is például el kell vágni a negatív lelki kötődéseket és meg kell áldani a pozitív.
1: Can help them to better help their children.
0: És segíteni kell őket abban, hogy a gyermekeik.
1: By not having an aggressive relationship, but a relationship of cooperation.
0: Egy együttműködő kapcsolat, tehát nem egy ilyen agresszív kapcsolat legyen köztük, hanem egy együttműködés.
1: Now, pornography also forms soul ties.
0: A pornográfia is lelki.
1: And I'm sorry that I have to bring this up, but it's very important that you understand this.
0: Sajnálom, hogy ezt is fel kell hoznom, de nagyon fontos, hogy ezt is megértsétek.
1: Okay, if the person you are ministering to,
0: hogyha az a személy, aki felé szolgáltok,
1: has read pornographic literature,
0: pornográf irodalmat olvasott,
1: or looked at pornographic material,
0: vagy pornográf anyagokat nézett,
1: and unfortunately it is so available on the internet,
0: és sajnos olyan nagy mértékben elérhető az interneten,
1: yeah, that there are more and more and more people not only
0: egyre több is
1: looking at pornography, but absolutely addicted to pornography.
0: Aki nem csak hogy nézett pornográf anyagokat, hanem teljesen függővé vált a pornográf anyagoktól.
1: And because they're fantasizing about these people, they're forming soul ties.
0: És mivel fantáziálnak azokról a személyekről, ezek lelki köteléket alakítanak.
1: So we need to cut the soul ties.
0: Ezért aztán el kell vágnunk ezeket a lelki
1: between the person we're ministering to,
0: a között az ember között, aki
1: and anything to do with the pornography that they have used and looked at.
0: És bármi között az összes ilyen pornográf
1: anyag
0: között,
1: between them and the writers,
0: néztek. Ez lehet köztük és a pornográf anyag írója
1: between
0: között,
1: them and the actors in the films,
0: köztük és a filmek szereplői között,
1: and the directors of the films,
0: és a filmek rendezői között.
1: And pornographic material leaves very strong memories.
0: Nagyon erőteljes emlékeket hagynak az emberekben.
1: And these memories need to be dealt with by praying for healing of the memories.
0: És ezekkel az emlékekkel is el kell bánni, és az emlékek gyógyulásáért kell
1: imádkozni. Okay, I've said, and we will teach about that of praying for the healing of traumatic memories, memories that carry pain.
0: Ahogyan már mondtam, arról is fogunk beszélni, mert hogy hogyan kell imádkozni az emlékek gyógyulásáért.
1: That is for another lecture.
0: Traumát,
1: but I will talk now about the memories of pornographic scenes that people have looked at pornography or they've read pornography and they've got images in their minds, in their memories.
0: Így azokért az emlékekért is, amiket azok a pornográf anyagok, filmek, képek hagytak az emberekben, amiket megnéztek korábban. Ezeknek is meg kell
1: gyógyulni. Because they often come back. And disturb a person, especially if he's become a Christian and he thinks I shouldn't be having this kind of thoughts.
0: És ezek zaklatják az illető szemét, különösen akkor, hogyha megtért, újjászületett, és ilyen gondolatok
1: jönnek fel benne. So we cut the soul ties.
0: Tehát elvágjuk a lelki kötelékeket.
1: As I said, between the person and the actors,
0: ahogy
1: the person
0: mondtam,
1: and the writer.
0: És a szereplők között, a személy és az író között, a szereplő és a rendező között.
1: And then we ask the person to touch the memory.
0: És aztán arra kérjük a szemét, hogy érintse meg az emléket.
1: Of these pornographic scenes.
0: Ezeknek a pornográf képeknek.
1: Or of things that they fantasized about.
0: Mindazoknak a képeknek, amikről fantáziált.
1: Partners that they've had outside of marriage.
0: És azoknak a partnereket.
1: And we ask the Lord to make those memories become fainter and fainter and fainter until they disappear.
0: És arra kérjük az Urat, hogy ezek az emlékek legyenek egyre halványabbak, halványabbak és halványabbak, amíg el nem tűnnek. Mm.
1: And this is very effective.
0: És ez nagyon
1: it sounds too simple to be true.
0: Nagyon egyszerűnek, túl egyszerűnek tűnik ahhoz,
1: but I have prayed for many, many, many people.
0: De nagyon sok emberért imádkoztam.
1: And as long as they have been serious about wanting to be free,
0: és mindaddig, amíg komolyan vették és elkötelezettek voltak abban, hogy meg akarnak
1: set free from these memories.
0: Akkor szabaddá tudtak
1: válni. So sometime during the counseling session, you need to ask the person to make a list of all the people that he's had a sexual relationship with.
0: Lelki gyógyulásért való szolgálat közben szükség van arra, hogy egy listát írjon az illető személy azokról,
1: all people he's been very much emotionally in love with.
0: Mindazokkal, akikkel nagyon erőteljes érzelmi szeretet kapcsolata volt.
1: And at some point you need to break the soul ties.
0: És egy bizonyos ponton majd
1: between the person you're praying for and all of these
0: lelki köteléket
1: all of these relationships.
0: Aki felé szolgálsz, és mindezen típusú kapcsolatai hozzá kapcsolódó emberek között.
1: Okay, so that is quite complicated, but it is very, very important.
0: Ez meglehetősen bonyolult, de
1: there are some teaching
0: fontos
1: in the notes about soul ties.
0: Van tanítás a jegyzetben a lelki
1: Let me explain about the notes.
0: Hadd magyarázzak el valamit a jegyzettel kapcsolatban.
1: I've been preparing right until the day before we came here.
0: Attól a naptól fogva készülök, ahogy
1: And so the day before I came, I sent some notes for you to Gerhard.
0: És mielőtt megérkeztünk volna, már elküldtem
1: which was not nearly enough time to expect him to do it.
0: És közel sem volt elég ideje arra, hogy ezeket ki tudja nyomni.
1: But he did try.
0: Megpróbálta.
1: And he couldn't open the file that I sent to him.
0: De nem tudta megnyitni a
1: And
0: fájlt,
1: that was not his
0: neki.
1: Fault.
0: Ez nem az ő hibája volt.
1: This, no. No, it was not his fault, and it wasn't really mine.
0: It's
1: some problem. I don't either between Macintosh and Microsoft, or between Croatian programs and their German programs.
0: Tehát valami informatikai oka vagy nyelvi illesztési problémája lehetett.
1: Well, of course they are. But you can you Mike, you can get a free thing. You can get a free thing okay. to add to yours. Okay. Okay. So I'm sorry. So actually, it was my fault.
0: So végül is mégiscsak az én hibám volt.
1: Yeah. But you will get them.
0: De meg fogjátok
1: kapni. And in fact, you will get better notes.
0: És hát igazából
1: because some things I need, I will work on, and you will get better notes in the end.
0: Amiken azóta is dolgoztam, és így még jobb jegyzetet okay. fogtok kapni.
1: So have we still got some time?
0: Úgy gondolom, hogy van még némi időnk.
1: 10 minutes.
0: 10 perc.
1: Okay, I'm going to start talking about deliverance. So it's probably best if we do that and start in the next session. Yeah.
0: Vagy elkezdek beszélni most a szabadító szolgálatról, vagy majd a következő alkalommal.
1: Let's make it easy on your brains and hard on me, okay?
0: Hadd legyen könnyebb a
1: Okay, so are there any questions about this?
0: Vannak ez eddigiekkel kapcsolatban kérdések?
1: Yeah.
0: Mit kell tennünk azokkal a személyekkel, akik mondjuk prostituáltak voltak korábban, és annyi kapcsolatuk volt, hogy nem is tudják a számát?
1: Prostitutes are included in this.
0: Mindenek előtt nagyon fontos az, hogy a
1: we read this verse that says that Paul says that if a man goes with a prostitute, he becomes one with her. So he forms his same soul tie, even if he doesn't love her in the slightest.
0: Arról, hogy a prostituáltak is ugyanúgy érvényesek ebben a dologban.
1: Okay, the second thing is that some people just can't remember the names of people they've been with.
0: Nyilván nem tudják felsorolni mindazokat az embereket.
1: Sometimes they met, had sex, and never met again.
0: Időnként találkoznak egy személlyel, szexuális kapcsolatot létesítenek, aztán soha nem látják többet.
1: Yeah, so this is what we do. We try to be as concrete as possible.
0: Ilyenkor megpróbálunk annyira konkrétak lenni, amennyire csak ez lehetséges.
1: If a person, if the counselee remembers a person but can't remember the name.
0: Hogyha az, aki felé szolgálunk, emlékszik a személyre, de nem tudja a nevét.
1: We ask the person information. What town was this person from?
0: Akkor arra kérjük, hogy mondjanak valami információt arra a személyről.
1: If this was somebody who was born in another town.
0: Hogy valaki, aki egy másik városból volt.
1: Okay, we cut the soul tie between the counselee and the girl that was born in Zagreb.
0: Akkor megtörjük a lelki köteléket a között a személy között, aki felé szolgálunk, meg a között a Zágrába
1: való ember között, akivel kapcsolatot
0: létesített. Vagy hogyha egy bárban találkoztak.
1: We cut the soul ties between Jim and the girl he met in the nightclub.
0: Akkor elvágjuk a lelki köteléket Jim között és a között a lány között, akivel az éjjeli klubban találkozott.
1: If absolutely there is totally no information about the person, just that he remembers vaguely that was this person.
0: Hogyha semmilyen információ nincs az adott személyről, csak valaki
1: then we say, Lord, we cut the soul ties between Jim and the person whose name he can't remember.
0: Akkor elvágjuk a lelki köteléket Jim között és a között a személy között, akinek nem emlékszik a nevére.
1: And it does work.
0: És ez működik.
1: But we try to be as concrete as possible.
0: De törekszünk, hogy annyira konkrétak legyünk, amennyire csak ez lehetséges.
1: And use people's names as far as possible.
0: És használjuk a neveket.
1: But that is an important question because we need to know how to deal with these other situations.
0: De ez egy fontos kérdés, mert tudnunk kell, hogy hogyan bánhatunk el bizonyos speciális helyzetekkel.
1: Is that what you're asking?
0: Hát ugyanez volt a kérdés az előbb is.
2: What about a prostitute?
0: Mi a helyzet egy prostituáltal, aki nem emlékezik, hogy korábban nem emlékezik, kikkel volt.
1: Okay, I think I got it. I got it. Yeah. You have to do the best you can.
0: Mindent el kell követned annak érdekében.
1: But supposing somebody says, I was with that prostitute.
0: De ne felejtsd el azt, hogy
1: see, he has, because of the rubber tube concept of soul ties.
0: Ne feledkezzünk el arról, hogy a prostituált esetében is, például az a gumicsőkével.
1: Yeah, this man is connected not only with a tie with the prostitute, but with all her clients.
0: Hogy nem csak az egy férfivel van egy prostituáltnak ilyen lelki kötelék.
1: He can have very complicated effects on his life.
0: Ügyfelével, és ez nagyon-nagyon bonyolult helyzetet teremt az ő életében.
1: Yeah. And so if Jim is separated from the soul tie with this girl, he's also, that is cutting him free from the soul ties that she has with other men.
0: Hogyha Jimet levágjuk erről a lelki kötelékéről azzal a prostituáltal, akkor azzal megszűnik ez a kapcsolat.
1: You can't imagine how important this is and how relieved the person is just by saying a few simple prayers over him.
0: Mennyire fontos ezeknek a kapcsolatoknak az elvágás, és mennyire meg tudnak szabadulni ettől emberek.
1: and over females, the emotional effect on them from the soul ties is often very, very much greater.
0: Nők esetében az érzelmi kötelékeknek az érzelmi hatása az még erőteljesebb szokott lenni. Mert a nők csodálatosan érzelemteljes lények.
1: But how the prostitute prays, yes. Well, we just need to cut her off from all the people. I mean, what else can you
0: do?
1: But it's also impossible. It's also important that she is cut off from all the soul ties with the men who have made money from her. You know, that is very, very important.
0: Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a prostituált esetében is levágjuk a korábbi összes ügyfeleivel kapcsolatos lelki köteléket az életéről.
1: I've heard that most prostitutes, most women who become prostitutes have been molested as children.
0: Hallottam, hogy a legtöbb nő, aki prostituáltá vált, az már gyermekkorában molesztálták.
1: And if somebody's been abused, that they need to cut the soul ties between the person and the abuser. That is essential for healing of these wounds.
0: Akkor ezekben az esetekben le kell vágni a lelki köteléket a molesztált szeméről és a között a személy között, aki.
1: I don't have any personal experience with prostitutes. But
0: nekem
1: I have heard that
0: tapasztalatom prostituáltak felé való szolgálat.
1: Yeah, no, not at all, actually. No. but I have heard that they are emotionally very cool.
0: They cut
1: themselves off from their emotions.
0: Mert igyekszenek távol tartani maguktól az érzelmeket.
1: So they need healing in that area so that their emotions are free.
0: Nekik szükségük van gyógyulásra ezen a területen, annak érdekében, hogy az érzelmeik felszabadulhassanak. Hogyha a férjnek van egy lelki köteléke, az mennyiben
1: a wife can pick up on this, even if she doesn't know about her husband's past. A wife can often pick up that there's something there that, because you see, if somebody has got a soul tie with these other people, his emotions are damaged and not complete, he cannot give himself 100% to his wife. Yeah, and this is why we like to pray with people before they get married, you know, and so we get this sorted out so that when they marry, they're able to give themselves 100% to one another. And wives are quite...
0: Nem tudják.
1: Wives are often very sensitive to this and sense there is something wrong.
0: Nagyon érzékenyek erre és érzékelik azt, hogy valami nem stimmel.
1: In fact, somebody with soul ties with other people is actually bringing those people into the marriage bed.
0: Igazából, hogyha valakinek ilyen lelki köteléke van, egy férjnek mondjuk valaki mással a feleségén kívül, akkor az behozza azt a szemét a saját
1: házasságába. And Hebrews talks about the defilement of the marriage bed.
0: És a zsidó levél beszél a házasságnak a tisztaságáról.
1: And when a man uses pornography, he's bringing the impurities into his marriage bed.
0: És amikor egy férj pornográf dolgokkal foglalkozik, akkor behozza ennek a tisztátalanságot a házasságába.
1: And it's very hard for the other spouse.
0: És ez nagyon nehéz.
1: Because even if they don't know about it, they can sense something is not right.
0: Mert ha nem is beszélnek róla, érzékelik, hogy valami nem stimmel, valami
1: so
0: nem
1: let me just
0: való.
1: Appeal to you. You know, I know what it's like in the world, and I know
0: tudom,
1: what people do in the world.
0: Világban, és mik történnek a világban.
1: Yeah, and I know some of you have got, you know, past from before you were converted.
0: És tudom, hogy vagytok, akiknek a megtérésnek
1: előtt... Yeah, please get these things sorted out. Get some help and get them sorted out.
0: De kérlek benneteket, hogy kérjetek segítséget, és szabaduljatok.
1: And it will improve your marriage, or it will improve your ability to choose the right person to marry.
0: ezek helyreállítják a házasságaitokat és a képességeiteket növelik.
1: And it will give you the joy of going to the marriage bed pure.
0: És annak az örömét fogják hozni, hogy tisztán tudjatok a házasságatokba.
1: And this is a joy for everybody.
0: És ez mindenki számára örömet jelent.
1: Really?
0: Valóban.
1: Really, people have contacted me afterwards and said I didn't really believe that this was making a difference. But now I see such a difference in my relationship with my wife or my husband.
0: Sok ember tett bizonyságot arról, hogy a szolgálat után mennyire megváltozott a feleségével vagy a férjével való kapcsolatának a minősége.
1: Some people think I don't live like that now, so and I've repented and it's all behind me.
0: Néhány ember úgy gondolja, hogy én már megtértem és túl vagyok ezeken a dolgokon.
1: And I'm too ashamed to talk about my past to other people.
0: Rám az életemre, és ezért inkább nem is beszélek ezekről a dolgokról.
1: You should be ashamed for not sorting things out when you have the opportunity.
0: De mégis fontos, hogy ezeket a dolgokat felszínre hozd, és kérjél
1: segítséget. So now you've got this understanding.
0: Ezért meg kell
1: értenünk. And there are people in the church here that can pray for you.
0: És vannak a gyülekezetekben személyek, akik tudnak imádkozni, értetek?
1: Yeah. Get it sorted out.
0: És
1: and your life will be better.
0: Meg ezektől, és az életetek jobbá
1: válik. And your relationships will be better.
0: És a kapcsolataitok jobbak lesznek.
1: I promise you.
0: Megígérem nektek.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
1: Találd meg a saját hangod, ezzel a témakörrel tért vissza múlt héten Életképes rovatunk, és arról beszélgettünk, hogy ennek az első pontja az, hogy mindig tisztáznia kell, és egyébként fiatalokról beszéltünk elsősorban, a fiatalnak azt magában, hogy ő miben igazán jó, és azt is elmondtad, hogy ezt úgy tudja meg egy fiatal ember magáról, hogyha megnézi azt, hogy mi az, amit úgy igazán élvez. Mi az, amit úgy igazán élvezettel csinál, amiben bele tud merülni, és azt ígértük, hogy ott fogjuk folytatni, hogy a úgymond második pont, ha megnézi azt is az adott fiatal, hogy mire van szüksége a saját környezetének. Mit értesz ez alatt?
2: Igen, hiába szeretnék tengerbiológus lenni, de
1: nincs tenger?
2: Közelünkben nincs tenger, de hogyha tengerbiológus szeretnék lenni, akkor nem leépítem azokat az álmokat, hogy valakiből soha nem lehet tengerbiológus, csak akkor először kezdje a biológiát tanulni, kezdjen esetleg állatterületen tanulni, vagy zoológiát tanulni, és majd utána meglátjuk, hogy hol lesz az a speciális képzés, ahol ő a tengerbiológusit meg tudja szerezni. Ma azt látom, hogy néha a fiataloknak van egy álmuk, de nincs realitásuk, hogy egyáltalán mire van szükséglet. Az egyik barátom úgy járt, hogy cipő felső rész készítőnek tanult, és mire kitanulta a technikumot, addigra az összes cipőgyár bezárt Magyarországon.
1: Az igen.
2: Akkor képzelheted, hogy mit tud egy ilyen végzettséggel kezdeni. Napjaink gondolkodásában pedig egyre jobban szükség van erre a rugalmasságra. Ezt várják el a cégek, hogy egyik napról a másikra átálljunk. A mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor annyira felgyorsult a világunk, hogy korábban 20 évünk volt egy valamit megtanulni, ma lehet, hogy 20 napunk. És hogyha eleve látom, hogy abban az irányba tendálunk, hogy 10 év múlva nem is lesz az a munkahely, amire én ráállszálnék most 5-8 évet, hogy megtanuljam, akkor inkább gondoljam végig, hogy milyen szükséget látok a világban, amit mondjuk enyhíteni tudok. Milyen a családomnak a problémája, aminek a megoldásában akarok segíteni. A barátaim közül ki van legnehezebb helyzetben, és hogyan tudnék neki mondjuk segíteni. Vagy milyen készségeket, szaktudást szeretnék úgy elsajátítani, amiért még fizetnek is az emberek. És hogyha ezt egy kicsit így végig gondolom a szükségletek szintjén, akkor egy picit segíti a pályaválasztásomat, de nem elveszve az előző adástól, hogy miben vagyok tehetséges. Hát azt mondtam, hogy a hangom az a tehetségem, a szükséglet, a lelkiismeretem ebben a hármas, négyes dologban fog együtt állni.
1: Hát igen, mert általában mit mondanak, akárcsak a szülők mit tanácsolnak a fiataloknak, menj fiam orvosnak, mert orvosra mindig szükség lesz, vagy informatikusnak, mert mostanában informatikára van szükség, de egyébként nem biztos, hogy abban leli örömét, mondjuk általában a számítógéppel és a kütyükkel nincs gond, de azért egészen más programozni, és egészen más videójátékokkal játszani, ezt is meg kell tanulni.
2: Érdekes ez, például ez előjött, hogy nagyon sokan még az iskolának a honlapját sem nézik meg, hogy mit fognak tanulni, amikor válasszák azt az iskolát. Nagyon érdekes az is, hogy vajon a fiatal mennyire van képbe, hogy mit csinál egy programozó, és mit csinál egy rendszergazda, és lehet, hogy ő rendszergazdának kiváló lesz, de programozónak nem. És lehet, hogy pedig számítógép játék tesztelőnek lenne nagyon jó, mert annyira szeret játszani a játékokkal, hogy ilyeneket is keresnek. De ma nagyon sokszor így általánosítunk, hogy mindent beteszünk egy csomagba, hogy fiam, belőled jó lesz. Édesapám belőlem gépészt akart, azért, mert ő bányász volt. És azt mondta, a gépészre fiam mindig szükség lesz. Hát egyrészt nem elég, így lettem a gépészből lelkész.
1: Igen, és mennyire nagyon más terület, de ez egy külön történet, és mivel a saját életutadról már osztottál meg velünk egyébként az elmúlt, hát szűk egy év alatt momentumokat, szerintem erre egyszer kerítsünk még sort. Visszatérve a találd meg a saját hangodat témakörre, tehát nagyon fontos tisztázni az adott fiatalembernek, hogy miben jó, mi az, amit úgy igazán élvez. Fontos azt is néznie, hogy a környezetnek mire van szüksége, ugye ez volt a második pontunk, mi a harmadik pont?
2: Harmadik az, hogy miben van lelkes lelkesedésem vagy szenvedélyem. Tehát mi az, amit úgy tudok már csinálni, hogy régóta ott él bennem ez a vágy. Gyerekként megkérdeztek, mi akarok lenni, akkor az óvodában nagyon sokan kukások szeretnének lenni, igen, mert annyira élmény ott hátul igen. állni és egy autón utazni, vagy rendőr, vagy tűzoltó, vagy vadakat terelő juhász József Attila után szabadon, hogy mi lesz belőle a kis Balázsból, ugye? Mi az a kedvenc tantárgyam a suliba, ami ahhoz a pályaválasztási irányhoz kapcsolható? Nem árt megkérdeznem a tanáraimat. Nagyon sokszor mi csak a jegyeket nézzük, de a jegyeink nem biztos, hogy tükrözik a tehetségünket azon a területen. Mi az, amiben versenyeket nyertem? Vagy kimagasló vagyok még az osztálytársaimtól is, vagy a megyében már nyertem valamiben, a sportban, vagy egyéb, akkor az meghatározza azt, hogy ebben én valamiért más vagyok, mint a többiek. Ha pénz nem lenne az akadály, mivel tölteném az időmet? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ne a pénz alapján válasszak területet, hogy azért, mert az jól keres, hanem mi az, amit még ingyen is csinálnék. Természetesen sokszor vagyunk így, akik lelkészek vagy egyéb, hogy azt mondták, hogy majd az Isten megfizeti. Ha megfizeti, igen, de azért a kenyeret nekünk is meg kell vennünk. De a mi atyánkban legalábbis a napi kenyérért imádkozunk, hogy add meg, amire napi szükségünk van. És hogyha jövőben látnám magamat egy híres emberként, aki valami díjat vesz át, akkor milyen területen szeretnék én díjat kapni?
1: Hát a legtöbb 18 évesnek szerintem feljön a Grammy-díj, vagy az Oscar-díj.
2: Vagy az, hogy amit most látunk, hogy több magyar Nobel-díjasunk azt mondta, hát, hogy a fizika területén, uh-huh. a természettudományok területén. Tehát én azt gondolom, hogy az isteni adottságaink, amit belénk helyezett a Jóisten, és az a pálya, amire szánt bennünket, ha ne találtál még a jó Istent is bevonjuk ebbe a pályaválasztási kérdésbe, akkor el tudja mondani azt, hogy te egy született pedagógus vagy.
1: Hogyan tudják bevonni a fiatalok?
2: Istent? Uh-huh. Szerintem Istent érdekli az, hogy mi a mi szakmánk. Jézus Ácsnak a fiaként kitanult az Ács mesterséget. Tetőfedő volt, az Ács dolgokhoz értett. Amikor a halászokkal beszélt, akkor a halászatot is valamennyire nem, hogy elsajátította, de gyakorolta, vagy megmutatta, hogy hogyan kell igazából jól halászni, amikor nem ment még Péternek sem. De a vámszedő Mátéval egészen másképp beszél. Amikor földműves emberek között van, akkor magvetőről beszél, az Isten országa hasonló a magvetőhöz, aki kimegy magot vetni, de amikor pedig egy igazsági szolgáltatási helyzet van, akkor bíróról beszél meg özvegyasszonyról. Tehát annyira érzékeny Jézus példázataiban, hogy milyen témában szól a hallgatósághoz, hogy én azt gondolom, hogy én megkérdeztetem az Istentől azt is, hogy Istenem, engem mire alkottál? És lehet, hogy azt mondja, hogy lelkész leszel. Lehet, hogy azt mondja, hogy egy olyan pedagógus leszel, aki úgy képviseli az evangéliumot és a bibliai értékeket, hogy gyerekek százaira, ezreire vagy tízezreire lesz hatással. Ha nekem valaki azt mondja 18 évesen, hogy én több mint 10 000 fiatal életére hatással lehetek a munkám során, és hogy belőlem pedagógus lesz, vagy oktatási szakember, akkor nevettem volna rajta, mert akkori énem, akkori támogatottságom esélyt nem adott arra, hogy belőlem oktatási szakember legyen.
1: Elsősorban a fiatalok pályaválasztásának aspektusából beszélünk mindenről. Nagyon köszönöm a mai gondolatokat. A témánk az, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat megtalálni, tehát hogyan tudják felismerni azt, hogy ők miben jók, és mivel érdemes majd foglalkozniuk. Onnan fogjuk folytatni?
2: Onnan, hogy van egy lelkismeretünk, ami segíti a pályaválasztást, hogy van valami, amire én ki vagyok találva.
1: Folytassuk innen, izgalmasan hangzik. Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a rádióhallgató ismerje meg a tehetségét, a szükségleteket, de ismerje meg azt is, hogy mi az, amiben van szenvedélye. Neki is, meg a gyerekének is, vagy az unokájának is.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: hibákat megtalálni, tehát hogyan tudják felismerni azt, hogy ők abban, ők miben jók, és mivel érdemes majd foglalkozniuk, onnan fogjuk folytatni.
1: Onnan, hogy van egy lelkismeretünk, ami segíti a pályaválasztást, hogy van valami, amire én ki vagyok találva.
0: Folytassuk, innen izgalmasan hangzik. Köszönöm a mai gondolatokat.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a rádióhallgató ismerje meg a tehetségét, a szükségleteket, de ismerje meg azt is, hogy mi az, amiben van szenvedélye. Neki is, meg a gyerekének is, vagy az unokájának is.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat hetedik részét hallhatjuk, melyben Eileen Vincent tanít.
3: The Lord.
4: Dicsőség az
3: Úrnak. Did you have a good break?
4: Jó szünetetek volt?
3: Well, that was an amazing good session.
4: Nem nagyon jó, elképesztő volt ez az előző Hallelujah. Tanítás, ugye?
3: Now, I want to speak to you in this session about the ways in which our Lord Jesus Christ trained his disciples.
4: Az Úr Jézus Krisztus hogyan képezte ki az ő tanítványait.
3: And I'm going to begin with a scripture here. It's in Mark's Gospel in chapter 3.
4: A Mark 3-ból.
3: Chapter 3 and verse
4: 13.
3: Thank you, Lord. Let's just pray before we read that scripture together.
4: Együtt elolvassuk ezt az igét.
3: Precious Lord Jesus.
4: Drága Úr Jézusunk.
3: We want to bless you.
4: Áldani akarjuk a te nevedet.
3: That when you called your disciples to yourself,
4: mert amikor magadhoz hívtad a tanítványaidat,
3: you were planning for the future.
4: Te már a jövőt tervezted.
3: You saw the future.
4: Láttad a jövőt.
3: You had a plan for the future.
4: Már a jövőt tervezted el.
3: And these men were part of that plan for the future.
4: És ezek az emberek a te jövőre vonatkozó terved részei voltak.
3: Oh Lord, we're asking you.
4: Ó Uram, téged kérünk.
3: That you would show us how to have a plan for our future.
4: Hogy mutasd meg nekünk, hogy hogyan tervezzük be a jövőt.
3: And Lord, give us the people who are part of the plan for the future.
4: Nekünk azokat az embereket, akik részei a te jövőre vonatkozó tervednek.
3: And teach us, Lord God, how to train them so that they will fulfill the future.
4: Hogy ők valóban betöltsék ezt a jövőt.
3: And Lord, right now,
4: és Uram, most,
3: we yield ourselves to the Holy Spirit.
4: Alávetjük magunkat a Szent Szellemnek.
3: And we ask you, precious Holy Spirit,
4: és kérünk téged, drága Szent Szellem,
3: to come down upon us,
4: hogy szállj le ránk,
3: opening our hearts,
4: nyisd ki a szívünket,
3: opening our understanding,
4: nyisd meg az értelmünket,
3: and teaching us from your heart.
4: És taníts minket a te szívedből.
3: We ask in the name of the Lord Jesus.
4: Ezt az Úr Jézus nevében
3: Amen.
4: Kérjük. Amen.
3: Now the Lord Jesus truly did plan for the future.
4: Az Úr Jézus valóban a jövőt tervezte meg.
3: But actually the plan of the Lord Jesus had begun in eternity with the Father.
4: De az Úr Jézus terve igazából az örökké valóságban kezdődött az Atyával.
3: But soon as our Lord Jesus Christ began his ministry in the earth.
4: De hamarosan azután, hogy az Úr Jézus elkezdte a földi szolgálatát.
3: He was seeing the future.
4: Látta már a jövőt.
3: And he was planning for the future.
4: És tervezett a jövőre vonatkozóan.
3: And everything he said and did was preparing a way so that the future should be accomplished.
4: És minden, amit tett és mondott, az egy útkészítés volt a jövőre vonatkozólag, hogy a jövőben megvalósulhasson az, amit
3: ő akart. And the future was that his life should continue.
4: Hogy az ő élete folytatódjon, ez volt a terve a jövőre.
3: And that his nature and his gifts and his power should be seen in the earth.
4: Hogy az ő természete, az ő ajándékai, az ő élete látható legyen a földön.
3: And so his planning was preparing a vehicle through which that life, his own life, would be continued.
4: Tehát az volt a terve, hogy egy olyan eszközt készítsen, amin keresztül az ő élete folytatódhat, tovább folyhat itt a földön.
3: And so he saw the body of Christ.
4: Tehát ő már látta Krisztus testét.
3: His own physical body was not going to be enough.
4: Az ő saját fizikai teste nem lesz elég.
3: A spiritual body was going to come forth.
4: Hanem előjön egy szellemi test.
3: And that spiritual body will be filled with him.
4: És az a szellemi test ővele lesz tele.
3: With his life and with his gifts and with his power.
4: Az ő életével és ajándékaival és erejével, hogy az ő szolgálata folytatódhasson.
3: But every huge vision begins with a first step.
4: De minden hatalmas látás megvalósulása egy első lépéssel kezdődik.
3: And here is our Lord Jesus.
4: És ő a mi Urunk Jézus.
3: With his first step.
4: Az ő első lépése.
3: And it's incredible that first steps begin with people.
4: És megdöbbentő, hogy az első lépések embereken keresztül történnek, emberekkel kezdődnek.
3: You know, we sometimes look at the needs we have for our ministry.
4: Tudjátok, néha azzal foglalkozunk, hogy milyen szükségei vannak a szolgálatunknak.
3: Oh, if I just had a building.
4: Bárcsak lenne egy épületem.
3: Oh, if I had some money.
4: Bárcsak lenne pénzem.
3: But these were not the important things.
4: De nem ezek voltak a fontos dolgok.
3: For the Lord Jesus, it was people.
4: Az Úr Jézusnak az emberek voltak fontosak.
3: And I want to say to you, precious ones.
4: És el akarom mondani nektek, drágáim.
3: Really, it hasn't changed.
4: Hogy ez a dolog nem változott meg.
3: The most important building material is the people.
4: Emberek a legfontosabb építőanyagok.
3: So let's see what the Lord Jesus did.
4: Tehát lássuk, mit tett az Úr Jézus.
3: Chapter 3, verse 13.
4: Harmadik rész a Márkban, 13. vers.
3: He went up on the mountain, and he called to him those he himself wanted.
4: Azután felment a hegyre, és magához szólította, akiket akart, és hozzámentek.
3: Oh, we could stay in one verse of scripture here.
4: Itt ennél a versnél le is ragadhatnánk.
3: He went up onto the mountain.
4: Fölment a hegyre.
3: Come on, if we're going to call people to ourselves.
4: Hogyha magunkhoz hívjuk az embereket.
3: We're going to have to get into a place where the atmosphere is a little bit rarefied.
4: Akkor olyan helyre kell mennünk, ahol olyan ritka légkör van.
3: We need to be in the presence of the Lord.
4: Az Úr jelenlétében kell lennünk.
3: And we need to be hearing from heaven.
4: És a mennyből kell hallanunk a dolgokat.
3: And we need to be doing that which the Lord Jesus did here.
4: És azt kell tennünk, amit itt az Úr Jézus tett.
3: From that place.
4: Ebből a helyről kiindulva.
3: He called to himself.
4: Magához hívta.
3: Those he wanted.
4: Azokat, akiket akart.
3: Now, notice it was those he wanted.
4: Figyeljétek meg, hogy akiket ő akart.
3: You know, there's many people who will come to you.
4: Tudjátok, sokan mennek majd hozzátok.
3: Won't you mentor me?
4: Szeretném, hogy a mentorolnál engem, mondják.
3: Can I come with you?
4: Veled mehetnék.
3: And they will attach themselves to you.
4: És ezek az emberek hozzád kapcsolódnak.
3: But the Lord Jesus didn't take those who wanted to attach themselves.
4: De az Úr Jézus nem azokat fogadta el, akik csatlakozni akartak.
3: Come on, this is lesson number one.
4: Ez az egyes számú lecke.
3: What did he do?
4: Hanem mit tett?
3: He chose them.
4: Ki választotta őket? Ő választotta
3: he
4: őket.
3: He called them to himself.
4: Ő hívta őket magához.
3: Now he didn't call them to a program.
4: Nem egy programhoz hívta őket.
3: He didn't teach them, call them to a teaching plan. Come to this meeting on Wednesday night.
4: Nem egy tanítási programhoz hívta őket, hogy gyertek el erre az összejövetelre szerda esténként.
3: He called them to himself.
4: Hanem önmagához hívta el őket.
3: And I believe that that is a fundamental principle.
4: Hogy ez egy alapvető elv.
3: For the transference of one's life.
4: Ahhoz, hogy az életünket továbbadhassuk valakinek.
3: He called them to himself.
4: Önmagához hívta a tanítványait.
3: And they came to him.
4: És ők oda mentek hozzá.
3: You know, those who are called come.
4: Tudjátok, az elhívottak azok jönnek.
3: Does that sound too simple?
4: Ez túl egyszerűnek hangzik.
3: Come on, I'm going to say it again. Those
4: akkor újra elmondom.
3: Called, come.
4: Az elhívottak azok jönnek.
3: Hallelujah. Next verse.
4: Következő vers.
3: Then he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach.
4: És választott 12-t, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni.
3: So what was the purpose of this 12 coming to him?
4: Tehát mi volt a célja annak, hogy ez a 12 oda ment ő hozzá?
3: First of all, that they would be with him.
4: Hogy vele legyenek ők.
3: I wonder if that is the biggest blessing in the whole wide world to those people who are with you.
4: Csoda az, hogyha az egész világon az a legnagyobb csoda azoknak a számára, akik veled vannak, hogy veled lehetnek.
3: To be with you.
4: Veled lenni.
3: Because you see, this was the learning experience, just being
4: with him. Mert tudjátok, az egy tanulási átélés volt, hogy egyszerűen ott voltak vele.
3: And so therefore there's got to be some sphere of such warm, loving welcome that we want to be in that place.
4: Tehát volt egy olyan barátságos, szeretettel fogadó légkör ott Jézus körül, hogy oda akartak menni az emberek hozzá.
3: Now he had them with him so that he could send them out.
4: Jézus azért tartotta magánál ezeket az embereket, hogy kiküldhesse őket.
3: Now, we got some major principles in these first scriptures here.
4: Ezekben az igékben jelentős alapelveket találunk.
3: That the purpose of coming to him was that they should be sent out.
4: Azért hívta őket magához, hogy kiküldhesse őket.
3: The purpose was not that they just should be mine.
4: Nem csak az volt a célja, hogy az övé legyenek ezek az emberek.
3: And I should control or own.
4: És birtokolhassa őket, vagy irányíthassa őket.
3: No, that's not the purpose.
4: Nem, nem ez a cél ilyenkor.
3: And you can see this with our Lord Jesus Christ.
4: És ezt láthatjátok az Úr Jézus Krisztusnál.
3: He had every right to control and to own.
4: Minden joga megvolt arra, hogy birtokolja és irányítsa ezeket az embereket.
3: But that was not his manner.
4: De ő nem ilyen volt.
3: He had them come to him.
4: Azért hívta őket magához,
3: him,
4: hogy vele legyenek,
3: to send them out,
4: hogy kiküldhesse őket,
3: so that they would do what he did,
4: hogy azt tehessék ezek az emberek, amit ő tett, hogy prédikáljanak, erejük legyen,
3: to heal sicknesses,
4: gyógyítsák a betegeket,
3: and to cast out demons.
4: És démonokat üzzenek.
3: Hallelujah! That was the purpose of their coming.
4: Ez volt a célja annak, hogy ezek az emberek hozzámentek.
3: Now I believe that God still wants to do that today.
4: Hiszem, hogy Isten ma is ezt akarja tenni.
3: And I believe that this is a plan. This is a way in which we should be functioning also.
4: Hogy nekünk is így kell működnünk.
3: We should be having a plan which will produce
4: nekünk is kell, hogy olyan tervünk legyen.
3: Witness of our Lord Jesus Christ.
4: Aminek segítségével, ami Urunk Jézus Krisztus hiteles tanúit állítjuk elő.
3: Now let me just say something here.
4: Hadd mondjak itt valamit.
3: When our Lord Jesus Christ was calling these people to him.
4: Amikor az Úr Jézus Krisztus magához hívta ezeket az embereket.
3: He was seeing the future.
4: Ő már látta a jövőt.
3: He was seeing all the way down the eons of time.
4: Látta az összes korszakot, ami következik.
3: He was seeing the kingdom of God advancing upon the face of the earth.
4: Látta, hogy Isten királysága terjed a földön.
3: He was seeing us today.
4: Látott minket ma.
3: He was seeing kingdoms being taken. He was seeing nations falling there on their knees before him. He was seeing huge harvests being reaped.
4: Látta, hogy országokat tud elfoglalni, hogy nemzetek hullnak előtte térre, és hogy egy hatalmas aratás lesz betakarítva.
3: He was seeing with the eye of his father. He was seeing with the heart of the father.
4: Az atya szemével és az atya szívével látott és hitt.
3: He was seeing the, and I believe that this is a plan. This is a way in which we should be functioning also.
4: Hogy nekünk is így kell működnünk.
3: We should be having a plan which will produce
4: nekünk is kell, hogy olyan tervünk legyen.
3: Witness of our Lord Jesus Christ.
4: Aminek segítségével, ami Urunk Jézus Krisztus hiteles tanúit állítjuk elő.
3: Now let me just say something here.
4: Hadd mondjak itt valamit.
3: When our Lord Jesus Christ was calling these people to him.
4: Amikor az Úr Jézus Krisztus magához hívta ezeket az embereket.
3: He was seeing the future.
4: Ő már látta a jövőt.
3: He was seeing all the way down the eons of time.
4: Látta az összes korszakot, ami következik.
3: He was seeing the kingdom of God advancing upon the face of the earth.
4: Látta, hogy Isten királysága terjed a földön.
3: He was seeing us today.
4: Látott minket ma.
3: He was seeing kingdoms being taken. He was seeing nations falling there on their knees before him. He was seeing huge harvests being reaped.
4: Látta, hogy országokat tud elfoglalni, hogy nemzetek hullnak előtte térre, és hogy egy hatalmas aratás lesz betakarítva.
3: He was seeing with the eye of his father. He was seeing with the heart of the father.
4: Az atya szemével és az atya szívével lát.

0: future.
1: Immer lauter ihr wird.
0: He was seeing all the way down the eons of time.
1: Látta az összes korszakot, ami következik.
0: He was seeing the kingdom of God advancing upon the face of the earth.
1: Látta, hogy Isten királysága terjed a földön.
0: He was seeing us today.
1: Látott minket ma.
0: He was seeing kingdoms being taken. He was seeing nations falling there on their knees before him. He was seeing huge harvests being reaped.
1: Látta, hogy országokat tud elfoglalni, hogy nemzetek hullnak előtte térre, és hogy egy hatalmas aratás lesz betakarítva.
0: God, he was seeing with the eye of his father. He was seeing the with the heart of the father.
1: Az atya szemével és az atya szívével látott és hitt.
0: He was seeing the very eternal purpose of God being worked out in the earth.
1: Látta, hogy Isten örökkévaló célja megvalósul a földön.
0: But such massive things began with calling 12 men to himself.
1: De ezek az óriási dolgok úgy kezdődtek el, hogy ő 12 embert magához hívott.
0: And such massive things were going to be accomplished by people being with him.
1: És ilyen hatalmas dolgok úgy valósulnak meg, hogy emberek ővele vannak.
0: Now, just take a moment to think.
1: Gondolkodjunk egy pillanatra.
0: You know that if we want to get from A to B,
1: tudjátok, hogy ha A pontból el akarunk jutni B pontba,
0: in a straight line,
1: egy egyenes vonalon,
0: we've only got to make a slight deviation from the straight line.
1: Akkor egy picit el kell térnünk az egyenestől.
0: For us to continue, we will never get to B.
1: Akkor csak egy kicsit kell eltérnünk ahhoz az egyenestről, hogy soha ne jussunk el B-be.
0: Now, in order for the purposes of God to be accomplished,
1: ahhoz, hogy Isten céljai megvalósuljanak,
0: things have got to stay in the straight line.
1: A dolgoknak az egyenes vonalon kell maradni.
0: The straight line of His purpose.
1: Az ő céljának az egyenes vonalán.
0: Not by His will.
1: Az ő akaratában.
0: Of His ordained vision and power.
1: Az ő elrendelt látásában és erejében.
0: We got to stay right on target.
1: Összpontosítanunk kell a célra egyfolytában.
0: When we talk about an authentic witness,
1: amikor hiteles tanúról beszélünk,
0: it's absolutely true to the original.
1: Ez teljesen helyes fordítása az eredeti szövegnek.
0: Come on, an authentic picture is true to the original one.
1: Egy hiteles kép az, ami ugyanazt ábrázolja, ami az eredeti helyzet volt.
0: Jesus was planning to have an authentic witness.
1: Úgy tervezett, hogy hiteles tanúbizonyságot hagyjon maga után.
0: Not a witness that had gone off to a different tangent.
1: Ne olyan tanút, aki egy más irányba megy, mint ő.
0: And how was he going to do this?
1: És hogyan akarta ezt Jézus elérni?
0: Calling these 12 to him.
1: Úgy, hogy önmagához hívta ezt a 12-t.
0: Having them with him.
1: Hogy vele legyenek.
0: And then transferring his life to them.
1: És utána az életét átadta nekik.
0: This is the way it's done.
1: Így történik ez a dolog.
0: Now, in Acts chapter 1 and verse 8.
1: Az Apostol 1:8-ban.
0: It says there. When the Holy Spirit has come upon you.
1: Vagy amikor a Szent Szellem ránk száll.
0: Then you'll be a witness.
1: Akkor tanúk leszünk.
0: An authentic witness.
1: Hiteles tanúk.
0: Unto me.
1: Jézus hiteles tanúi.
0: So when the Spirit comes upon you.
1: Tehát amikor rád száll a Szentlélek.
0: You will be a true replica.
1: Egy pontos másolat lesz belőled.
0: You truly be showing forth who the Christ is.
1: Valóban azt fogod bemutatni, hogy kicsoda Krisztus.
0: Now that witness in Acts 1 verse 8.
1: Ez a tanú ott az Apostol 1:8-ban.
0: It's not just talking about you will be able to lead people to Christ and preach the gospel.
1: Jelenti, hogy embereket majd Jézushoz vezetsz és az evangéliumot fogod hirdetni.
0: It's that your life is speaking,
1: hogy az életed Krisztusról beszél.
0: You are a witness in as far as you are a manifestation of him.
1: A tanú, ami téged illet, az Jézusnak a megnyilvánulása.
0: And the Lord Jesus Christ.
1: És az Úr Jézus Krisztus.
0: He was planning for this.
1: Ezt tervezte el.
0: And he was planning for it with people being with him and there be no deviation from the truth.
1: Hogy emberek vele legyenek és ne hajoljanak el az igazságtól.
0: Turn with me to Luke's Gospel in chapter 6, please.
1: Lapozzatok velem a Lukács 6-hoz.
0: And

0: you want to look at notes, I'm vaguely following page 41.
1: A jegyzetben 41. oldaltáján vagyok.
0: Luke chapter 6 and I'm on verse 12.
1: Lukács 6:12.
0: Now, it came to pass in those days that he, Jesus, went up the mountain to pray, and he continued all night
1: in
0: prayer to God.
1: Hogy Jézus kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el.
0: And when it was day, he called his disciples to himself.
1: És mikor megvirradt, előszólította az ő tanítványait.
0: That phrase is repeated frequently.
1: Gyakran ismétli az ige ezt a kifejezést.
0: And from them he chose 12 whom he named the apostles.
1: És kiválasztottak azok közül 12-t, akiket apostoloknak is nevezett.
0: That word chose.
1: Ez a szó, hogy kiválasztott.
0: It came home to me many years ago when we lived in India.
1: Sok évvel ezelőtt fogtam fel igazán, mit jelent, amikor Indiában éltünk.
0: I remember when we used to go to the bazaar to buy vegetables.
1: Emlékszem, amikor eljártunk a bazárba, hogy zöldséget vegyünk.
0: And there'd be a big cart full of just cabbages.
1: És volt egy nagy kocsi, ami csak káposztákkal
0: volt
1: tele.
0: And I remember this word, chose, coming home to me.
1: És akkor megértettem, mit jelent ez a szó, hogy kiválasztani.
0: Because it has the idea of the pick of the bunch.
1: Mert ez azt jelenti, hogy a tömegből kiválasztani, a csomóból.
0: The best one.
1: A legjobbat kiválasztani a halmazból.
0: Look over the cabbages.
1: És ahogy átnéztem a káposztákat.
0: And you would pick the best one out of the bunch.
1: Az ember a legjobbat választja ilyenkor ki a tömegből.
0: Now that's the idea in this word.
1: Ebben az igében is ez a gondolat van.
0: He chose for himself. He had the pick of the bunch.
1: Hogy Jézus kiválasztott a tömegből magának.
0: And he chose them to be with himself.
1: Arra, hogy velük legyenek néhányan. Vele legyenek
0: néhányan. It's interesting here that within that list of apostles whom he chose.
1: Hogy itt az apostolok listájában, akiket kiválasztott.
0: He also chose Judas.
1: Kiválasztotta Judást is.
0: Oh, I should think sometimes he wished he hadn't.
1: Néha azt gondolom, hogy talán később azt kívánta, bár csak nem választotta volna neki.
0: Here the Lord Jesus, in his incredible wisdom, chose Judas.
1: Itt az Úr Jézus az ő elképesztő bölcsességében kiválasztotta Judást.
0: A man who would cause the Lord Jesus incredible pain.
1: Egy olyan embert, aki óriási fájdalmat fog neki okozni.
0: But who would be like an object lesson before the 11 continuously?
1: De aki állandóan szemléltető oktatást jelent majd a többi 11 előtt.
0: He was one man who wanted to serve himself.
1: Ő egy olyan ember volt, aki önmagát akarta szolgálni.
0: He was more interested in the money.
1: Jobban érdekelte a pénz.
0: Interested in himself.
1: És önmaga.
0: Interested in his own advancement.
1: És saját előmenetele.
0: And I would guess that he was constantly at variance with the others.
1: És gondolom, hogy állandó vitában állt a többivel.
0: He was at variance with the others. And I would guess that the interaction between these 12 men.
1: És el tudom képzelni, hogy ahogy ez a 12 ember egymáshoz viszonyult.
0: Must have been most interesting.
1: Az biztos nagyon érdekes
0: volt. Because the Judas attitudes were in all of them.
1: Mert a Judas hozzáállása mindegyikükben ott volt.
0: But they had to choose not to have those attitudes.
1: De nekik el kellett dönteniük, hogy nem fognak ilyen magatartást magukban megtűrni.
0: And so they were seeing themselves as if in a mirror.
1: Tehát mint egy tükörben látták önmagukat Júdásban.
0: And that's part of the value of interaction in groups of people.
1: És ez az egyik előadja annak, amikor csoportban emberek egymással kapcsolódnak.
0: So that we see
1: egymással
0: even ourselves in other people.
1: Együtt. Hogy meglátjuk magunkat másokban.
0: Does anybody admit to that?
1: Elismeri ezt bárki, hogy így van?
0: Yes, we do, don't we? We
1: Igen.
0: See it.
1: Meglátjuk önmagunkat másokban.
0: Hallelujah. Another important point for us to take note here.
1: Egy másik Jesus fontos dolgot kell megjegyeznünk itt, hogy Jézus fiatalokat választott ki.
0: Only one Peter was married, as we know.
1: Tudásunk szerint csak Péter volt nős közülük.
0: Now I think it's interesting that he chose young people.
1: Azt gondolom érdekes az, hogy ő fiatalokat választott ki.
0: Because you know, younger people are moldable.
1: Mert tudjátok, a fiatalok alakíthatóbbak.
0: They don't have to unlearn lots of stuff.
1: Nem kell egy csomó dologról leszokniuk, hogy a jót megtanulják.
0: It's like having a clean sheet of paper.
1: Ez olyan, mint egy tiszta papírlap.
0: And you can put the truth straight there.
1: Amire egyszerűen rá lehet írni az igazságot.
0: Hallelujah. All right, let's move on.
1: Menjünk tovább. And
0: you know, these people, these disciples were catching the heart of our Lord Jesus Christ by being with him. Turn with me now to Matthew chapter 10.
1: Ezekre a tanítványokra azáltal, hogy együtt voltak az Úr Jézussal, ráragadt az, ami Jézus szívében volt. Most lapozzunk a Máté 10-hez.
0: And I'm going to verse 24.
1: 24. vers.
0: Matthew 10:24.
1: Máté 10, 24.
0: Because you see, within this school that the Lord Jesus was calling together, this grouping of disciples, there was no curriculum for them to learn from.
1: Amelybe a tanítványok csoportját Jézus elhívta, nem volt ütemterv, nem volt tanrend, tanmenet.
0: They were just going to become like their teacher.
1: Egyszerűen csak olyanná kellett válniuk, amilyen a tanítójuk. Ez volt a terv.
0: Now, listen, verse 24. The disciple is not above his teacher, nor a servant above his master.
1: Nem följebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az uránál.
0: Verse 25.
1: Vers.
0: It is enough for a disciple that he be like his teacher.
1: Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere.
0: And a servant be like his master.
1: És a szolga, mint az ő ura.
0: And this is what Jesus was looking for.
1: És Jézus ilyeneket keresett.
0: Now I want to just cover a few quick points here.
1: Gyorsan szeretnék néhány pontot megbeszélni.
0: You know the word disciple in our Bibles?
1: Tudjátok, a Bibliánkban az a szó, hogy tanítvány.
0: It comes 225 times in the Gospels.
1: 225-ször olvasható az evangéliumokban.
0: But out of all of those times,
1: de mindegyik előfordulás közül,
0: Jesus only used it twice.
1: Jézus csak kétszer használta ezt a szót.
0: I found that very surprising.
1: Én ezt nagyon meglepőnek találom.
0: He only used it twice. Can we look at that? John 13.
1: Csak kétszer. János 13-ban.
0: John chapter 13.
1: János 13.
0: And verse 35 there.
1: 35. vers.
0: 35. By this all we know that you are my disciples, Jesus speaking, if you have love one
1: Jézus
0: for another.
1: Jézus azt mondja, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
0: So that's one time when the Lord
1: Jesus
0: used it. Ez az egyik
1: eset, amikor Jézus használta ezt a szót.
0: Just by your love, then they'll know you're my disciples.
1: A szeretetetekről fogják megtudni, hogy a tanítványaim vagytok.
0: He says a similar thing in verse 8 of chapter 15.
1: Hasonlót mond a 15. rész 8. versében.
0: By this my Father is glorified that you bear much fruit, and then you'll be my disciples.
1: Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim.
0: And so he owned them, he said, my disciples.
1: Tehát Jézus így a magáénak vallotta őket, hogy az én
0: tanítványaim. So my disciples love one another.
1: Tehát az én tanítványaim szeretik egymást.
0: And my disciples bear much fruit.
1: És sok gyümölcsöt teremnek.
0: And this is the only two ways in which he used that word.
1: Jézus csak ebben a két esetben használta ezt a szót.
0: And you know, he called them mostly, he called them brothers.
1: És tudjátok, általában atyafiainak hívta őket.
0: He even called them my brothers.
1: Sőt, testvéreimnek hívta őket.
0: Go and tell my brothers, go to Galilee and I will see them there. That was after he rose from the dead.
1: És mondd meg a testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott majd találkozom velük. Ezt mondta, miután feltámadt.
0: Now doesn't this tell you something about the relationship he had with them?
1: Nem derül ebből ki valami arról, hogy milyen kapcsolatban volt Jézus a tanítványaival?
0: He wasn't some distant teacher.
1: Nem egy távolálló tanító volt.
0: No, he was one who had them close to him.
1: Hanem közel voltak hozzá ezek az emberek.
0: And he called them his brothers.
1: És a testvéreinek hívta őket.
0: Not disciples.
1: Nem tanítványainak.
0: Because you know the rabbis had disciples.
1: Mert a rabbiknak voltak tanítványai.
0: And he was not following that pattern.
1: És Jézus nem követte ezt a mintát.
0: No, he was doing something which was out from a different spirit.
1: Nem, ő egy más szellemből fakadó dolgot tett.
0: Mark Gospel chapter 10. Let's look there.
1: Mark 10-ben nézzünk bele.
0: Mark 10 and Mark 10, verse 24.
1: 24.
0: And 34 over the page.
1: Did I say 24?
0: 10. And his disciples were astonished at his words.
1: A tanítványok pedig elmélkodtak az ő
0: beszédén. But Jesus answered them again and said, "Children, how hard it is for you, is for those who trust in riches to enter the kingdom of God."
1: De Jézus ismét felelvén mondta nekik, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni.
0: So
1: tehát gyermekeim.
0: Children.
1: Tehát gyermekeinek hívta őket.
0: And he called them my children.
1: És gyermekeimnek hívta őket.
0: And he called them all kinds of terms of endearment.
1: Mindenféle szeretetteljes szavakkal jelölte őket.
0: He called them my darlings.
1: Kedveseimnek.
0: My little children.
1: Gyermekeimnek, kicsinyeimnek.
0: My children. In all kinds of words of sweetness and endearment and love he spoke to them.
1: Szeretettel és kedveskedő szavakkal illette őket.
0: Now doesn't this describe something of a beautiful relationship?
1: Ez nem valami gyönyörű kapcsolatról beszél ez a tény.
0: Very close, very loving.
1: Nagyon szeretetteljes, nagyon szoros kapcsolatról.
0: And so open and friendly.
1: Ami olyan nyitott és barátságos.
0: And he said, "You're my friends."
1: Azt mondta, barátaim vagytok.
0: In Luke's Gospel, chapter 12, verse 4.
1: Lukács 12:4-ben.
0: Yeah, we don't need to read it. He just said, "You're my friends."
1: Azt mondta, barátaim vagytok.
0: But you know, he put a condition on that one.
1: De ehhez egy feltételt kötött.
0: If you do what I command you.
1: Ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
0: If you do what I command you.
1: Ha azt teszitek, amit parancsolok nektek.
0: You qualify to be my friends.
1: Akkor megfeleltek annak, hogy a barátaim legyetek.
0: And I believe that the Lord Jesus is giving us a pattern of the
1: ways
0: in which
1: Jézus
0: he wants us to function.
1: Mintát adott nekünk arra, hogy szeretné, hogy mi cselekedjünk.
0: That we would pull people to ourselves, call people to ourselves.
1: Hogy önmagunkhoz vonjunk és hívjunk embereket.
0: And that we would love them.
1: És szeressük őket.
0: They would be our brothers and our sisters.
1: Mondjuk a testvéreink legyenek.
0: They would be like our children.
1: Mintha a gyerekeink lennének.
0: Like our dear ones.
1: Mint a drágáink.
0: Our darlings, our infants, our grown children.
1: A csecsemőink, a felnőtt gyerekeink, a kedveseink, a bármieink.
0: Yes, that we would have that kind of attitude towards them.
1: Hogy ilyen hozzáállásunk legyen ezekhez az emberekhez.
0: Now doesn't that speak of such a sweet, beautiful family sort of relationship?
1: Nem beszél ez valami nagyon szeretetteljes családi jellegű meleg kapcsolatról?
0: Now I believe that sort of relationship.
1: Hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat.
0: Was preparing the atmosphere.
1: Felkészítette a légkört.
0: For the transference of the very life.
1: Ahhoz, hogy Jézus az életét
0: so
1: tudja
0: the
1: átadni.
0: Life of the Lord Jesus could be engrafted into these disciples.
1: Hogy az Úr Jézus élete bele lehessen oltva ezekbe a tanítványokba.
0: Now, it's one thing I want you to see.
1: Szeretném, hogyha egy dolgot meglátnátok.
0: You know, there was a different word he used on one occasion. Jesus used on one occasion.
1: Jézus egy esetben egy másik szót használt.
0: In Matthew's Gospel, chapter 26.
1: A Máté 26-ban.
0: 26 and verse
1: 56.
0: 26 and down to 50.
1: 26.
0: Now he says here, Jesus is talking to Judas.
1: Jézus itt most Júdáshoz beszél.
0: Now just take note here.
1: Figyeljétek
0: friend,
1: ezt meg.
0: Why have you come?
1: Barátom, miért jöttél?
0: Are you there? Verse 50.
1: 50. Vers.
0: 50. And they came and laid hands on Jesus and took him.
1: Akkor hozzámennénk kezeiket Jézusra vetették és megfogták őt.
0: And you know that word there, friend.
1: Tudjátok, azt mondta, barátom.
0: Could be translated comrade.
1: Ezt lehetne bajtársnak fordítani.
0: Or partner.
1: Partnernek, munkatársnak.
0: And Jesus only uses that word when addressing Judas.
1: Jézus csak Júdásra vonatkozóan használja ezt a szót.
0: Isn't that interesting?
1: Nem érdekes?
0: You see, also the same thing is in Matthew's Gospel in chapter 20.
1: A Mateusban, 20-ban is ugyanezt látjuk.
0: Let's just quickly look there.
1: Gyorsan nézzük meg.
0: 20 and verse 13.
1: 20-13.
0: And verse 13 of chapter 20.
1: Tehát Máté 20-13.
0: And he answered one of them and said, "Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius?"
1: Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, "Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél én meg velem?"
0: So here's a word being used here, which is not that of a close family relationship.
1: Tehát itt ez a szó, ez a barátom, szintén ugye az a szó, ami nem egy szoros családi kapcsolatra vonatkozik.
0: And that was the word he used for Judas.
1: Ezt a szót használta Judasra is.
0: Now I find that quite interesting that even within this group of 12.
1: Nagyon érdekesnek találom, hogy még ebben a 12 fős csoportban is.
0: There was a developing different relationship with Judas.
1: Más kapcsolat alakult ki Jézusnak Judással, mint a többiekkel.
0: Now let's come to another point.
1: Most egy másik témát beszéljük meg.
0: Jesus focused all his training and teaching and development of these disciples.
1: Jézus minden tanítását, képzését, minden fejlesztő tevékenységét erre a két tanítvány, 12 tanítványra
0: összpontosította. To follow the Father.
1: Hogy képezze őket arra, hogy az atyát kövessék.
0: And he used himself as the example.
1: Ő volt a példa ebben.
0: Just as I follow the Father, you follow the Father.
1: Azt mondta, hogy én követem az atyát, ti is úgy kövessétek.
0: And he was constantly presenting the Father to them.
1: Állandóan az atyát mutatta be nekik.
0: And this should be our way of training people also, is that we don't want them dependent upon
1: embereket, hogy ne tőlünk függjenek.
0: They need to be dependent upon the Lord.
1: Mert nekik az Úrtól kell függni.
0: I'm quite sure that some of you have seen those kinds of relationships.
1: Egész biztos vagyok abban, hogy néhányan láttatok már ilyenfajta kapcsolatokat.
0: When people become very dependent upon another person.
1: Amikor emberek egy másik embertől kerülnek nagy függésbe.
0: And they're not really dependent upon the Lord.
1: Nem igazán az Úrtól függnek.
0: Now that might be satisfying, self-satisfying to some people.
1: Ez néhányakat kielégíthet.
0: But this is not the way that our Lord Jesus. This is not
1: the
0: example.
1: De az Úr Jézus nem így csinálta, ő nem ezt a példát mutatta.
0: Now he focused himself on following God, his Father.
1: Ő arra koncentrált, hogy Istent, az ő atyát kövesse.
0: Jesus himself did all things to please him.
1: Maga Jézus azért tett mindent, hogy az atyának okozzon örömet.
0: What did he say? I do all things to please him.
1: Azt mondta Jézus, hogy mindent azért teszek, hogy az atya örüljön.
0: In John 8, verse 29, I always do the things that please him.
1: Hogy én mindig azokat cselekszem, amelyek ő neki kedvesek.
0: Jesus himself sought to always obey the Father
1: Maga
0: in
1: Jézus
0: all things.
1: Mindig arra törekedett, hogy mindenben engedelmeskedjen az atyának.
0: And John 8 and 29.
1: És a János 8:29-ben.
0: I always do the things that please him.
1: Azt mondta, én mindig azokat cselekszem, amelyek ő neki kedvesek.
0: I'll always do those things which my food is to do the will of him who sent me and to finish his work.
1: Az az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem és annak a széját töltsem be, aki elküldött engem. És mindenben engedelmeskedek neki, amit mondott nekem.
0: Jesus was using his relationship with the Father.
1: És Jézus a saját atyával való kapcsolatát használta.
0: As a continuous example to those disciples.
1: Arra, hogy folyamatos példát mutasson a tanítványainak.
0: Look, I obey him always.
1: Nézzétek, én mindig neki engedelmeskedek.
0: I always do the things he says.
1: Mindig azt teszem, amit ő mond.
0: My very food is to do his will.
1: Az az eledelem, hogy az ő akaratát tegyem.
0: And there's a little phrase there, and to finish his work.
1: És hogy elvégezzem az ő munkáját, ez a kis kifejezés is ott van.
0: Also have that attitude in our hearts.
1: A mi szívünkben is ennek a hozzáállásnak
0: and
1: kell lenni.
0: To finish the work.
1: Hogy én be akarom végezni a
0: you
1: munkát.
0: You know, sometimes it's hard to see that we can finish the work.
1: Tudjátok, néha nehéz látnunk azt, hogy be tudjuk fejezni a munkát.
0: But every one of us sitting here.
1: De mindenki számára, aki itt ül,
0: there are good works foreordained from the foundation of the earth for you to walk in.
1: A világ alapjának felvetetése előtt elrendeltettek jó cselekedetek, hogy azokban járjunk.
0: And for every one of us, we've got to finish the work.
1: És mindegyikünknek be kell fejezni ezt a munkát, el kell végezni.
0: Now the Lord Jesus gave that true wonderful example to his disciples.
1: Az Úr Jézus ezt a csodálatos példát mutatta a tanítványainak.
0: What an incredible thing! He knew what his work was.
1: Micsoda csodálatos dolog, tudta, hogy mi az a munkája.
0: He knew how to accomplish his work.
1: Tudta, hogy be kell fejezni a munkáját.
0: And he finished his work.
1: És be is fejezte.
0: And he knew when it was finished.
1: És tudta, hogy mikor fejezte be.
0: He could lift up his. He could say, "It's finished."
1: Felemelhette a szemét és elmondott, hogy elvégeztetett, amikor a kereszten függött.
0: Hallelujah! It is finished.
1: Elvégeztetett.
0: Do you know that's a satisfying life?
1: Tudjátok, ez egy elégedettséget hozó élet.
0: Totally satisfying.
1: Teljesen betölti az embert. Amikor azt mondhatjuk a napjaink végén, hogy elvégeztetett.
0: And I believe that if we have got that kind of zeal within our hearts.
1: És én hiszem, hogyha ez a szenvedély van a szívünkben.
0: We're going to pass that on to that next generation.
1: Akkor ezt tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek.
0: Come on, remember that this is the authentic witness.
1: Ne felejtsétek el, hogy ez a hiteles tanúbizonyság.
0: This is what was in the heart of our Lord Jesus, a great witness.
1: Ez volt, ami Urunk Jézus szívében, aki a nagy tanúja volt Istennek.
0: He is the pioneer of our faith.
1: Ő a mi hitünk úttörője.
0: He is the one we are following.
1: Őt követjük.
0: He set down the plan.
1: Ő szabta meg a tervet.
0: And we're walking in that one way.
1: És mi azon az egy úton járunk.
0: Come on, we're not going to deviate from the way. He
1: nem
0: is
1: fogunk
0: the way.
1: Elhajolni az úttól, hiszen ő az út.
0: And at the end of the day, we will present an authentic witness.
1: És mindenek végén hiteles tanúknak fogunk bizonyulni.
0: Now, if we do not become the authentic witness, we're certainly not going to show it to those who come to us.
1: Hogyha mi nem válunk hiteles tanúvá, akkor kétségtelenül nem tudjuk ezt megmutatni azoknak, akik oda jönnek hozzánk.
0: You know, taking spiritual sons and daughters.
1: Tudjátok, ha valaki szellemi fiakat és lányokat fogad magához.
0: And taking responsibility for showing forth that authentic witness to them.
1: Vállal azért, hogy hiteles tanúbizonyságot mutasson be előttük.
0: Is an incredible high calling.
1: Ez egy nagyon magas rendű elhívás.
0: Because I tell you, it's going to challenge every part of your own being.
1: Mondom nektek, hogy az lényetek minden sejtjéhez kihívást intéz, ez a tény.
0: And every one of us needs to come up to the mark.
1: És mindannyiunknak el kell jutnunk a célvonalig.
0: So that we truly are this authentic witness.
1: Hogy valóban hiteles tanúk legyünk.
0: I want to say at the end of my day.
1: Én azt akarom mondani majd a napjaim végén.
0: I finished the work.
1: Hogy elvégeztem a munkát.
0: I hope you want to say that too.
1: Remélem, ti is ezt akarjátok tudni mondani.
0: Well, if we're going to finish the work, we better get a plan to get the work
1: hogyha
0: done.
1: El akarjuk végezni a munkát, akkor jobb, ha van egy tervünk arra, hogy hogy akarjuk elvégezni.
0: And part of that plan
1: ennek
0: is
1: a tervnek a része az,
0: people to us.
1: Hogy embereket magunkhoz hívunk.
0: So that authentic witness will continue from generation to generation.
1: Hogy ez a hiteles tanúbizonyság nemzedékről nemzedékre tovább adódjon.
0: Hallelujah. Jesus modeled his leadership on his relationship with his heavenly Father.
1: Jézus az ő vezetői szerepét a mennyei atyával való kapcsolata szerint alakította ki.
0: And we must do the same.
1: És nekünk ugyan ezt kell tennünk.
0: You know, there is a way in which we've got an ability to walk in these ways as we walk in the Spirit.
1: Valahogyan akkor leszünk képesek arra, hogy ezeket az utakon járjunk, hogyha szellem szerint járunk.
0: And we need to in our own spiritual lives, as
1: saját szellemi életünkben, nekünk szellemi szülőknek.
0: Be extra concerned that we are really following the Father.
1: Rendkívül oda kell figyelnünk arra, hogy kövessük az Atyát.
0: That we are learning the lessons of the ways in which the Lord Jesus modeled his life.
1: Hogy megtanuljuk az alapelveit annak, ahogyan Jézus az ő életét például mutatta.
0: We want to teach as he taught.
1: Úgy akarunk tanítani, ahogy ő tanított.
0: Model as he modeled.
1: Úgy akarunk példát mutatni, ahogy ő tette.
0: Come on, he's the true witness. He's the true example for us.
1: Ő az igazi példa előttünk.
0: Now, one other thing I want to tell you here.
1: Még egy dolgot akarok itt elmondani.
0: I touched upon it, but here I want to underline it.
1: Szeretném most aláhúzni.
0: And I want to turn into Colossians.
1: Kolossé levélhez lapoznánk.
0: And chapter 2.
1: Kolossé 2.
0: And I just want to underline the fact that
1: Jesus, in his ministry, was
0: always concerned to connect these disciples of his to the Father.
1: Jézusnak az ő szolgálatából mindig az volt a nagyon fontos, hogy a tanítványait az Atyával kapcsolja össze.
0: He was trying all the time to join them and let them know the Father in ways in which they never know the Father.
1: Atyához akartak kapcsolni őket, és azt akarták, hogy úgy megismerjék az Atyát, ahogyan addig még soha nem ismerték.
0: He wanted to introduce them to the Father's love.
1: Be akarta mutatni őket az Atya szeretetének.
0: The Father's care.
1: Az Atya törődésének.
0: And so here, looking Colossians in chapter 2.
1: Tehát ha a Kolossé 2-t nézzük.
0: And I'm coming in verse 6.
1: Hatodik verstől.
0: And here is Paul, another great father.
1: Itt Pál beszél egy másik nagy atya.
0: Speaking to the church in Colossae.
1: A Kolosséből gyülekezetnek ír.
0: As you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him.
1: Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok ő benne.
0: Rooted and built up in him and established in the faith.
1: Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne és megerősödvén a hitben.
0: As you have been taught, abounding in it with thanksgiving.
1: Amiképpen arra tanítottatok, bővölködvén abban hálaadással.
0: Here Paul is saying, yes, come on, you've seen the example of our wonderful Lord Jesus Christ.
1: Azt mondja, igen, ti láttátok a mi csodálatos Urunk Jézus Krisztus példáját. Erre hívja őket.
0: And he was concerned for the Colossian Christians that they would be the authentic witness.
1: És fontos volt neki, hogy a kolossébeli keresztények hiteles tanúk legyenek.
0: And he wasn't pulling them back to himself.
1: És Pál nem önmagához húzta vissza ezeket az embereket, hanem állandóan Krisztus felé tolta őket.
0: Come on, you be rooted in him.
1: Ő benne gyökerezzetek meg.
0: You learn of him.
1: Tanuljatok őt tőle.
0: You get everything that I've told you about him.
1: Mindent kapjatok meg, vagy ragaszkodjatok mindenhez, amit róla tanultatok. Az hídben erősítjetek meg, amit ő róla tanítottam nektek azzal kapcsolatban.
0: And look at verse 8.
1: Nézzük meg a 8-as verset.
0: Because you see, all the time, every person is going to be, the devil is endeavoring to rob us from this simple truth.
1: Mert tudjátok, az ördög mindig mindenkitől el akarja ezt az egyszerű igazságot rabolni.
0: And there's an attempt by the enemy always to divert us from the simplicity of the way.
1: Az ördög mindig megpróbál minket elhajlítani az a Krisztusi út egyszerűségétől.
0: And if we diverge from that true way, we will not be a true authentic witness.
1: Az igaz út felől, akkor nem leszünk hiteles tanúk.
0: Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit.
1: Hogy 8. vers, tudnunk kell, hogy üres csalás és emberi rendelkezés szerint a világ elemi tanítása szerint és nem a Krisztus szerint ti bölcsességgel és tanítással akar zsákmányt tetni bennünk az ellenség. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg.
0: Come on, disciples, you are complete in him.
1: Tanítványok, ti ő benne vagytok teljesek, beteljesedve.
0: Who is the head of all principality and power.
1: Aki a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
0: He is our answer.
1: Ő a válasz.
0: So all the time we are connecting people right into him.
1: Mindig ő hozzá kell kapcsolunk az embereket.
0: And I just want to take you to one more verse in that passage,
1: és
0: in that chapter, verse 19.
1: Szakaszban már csak egy verset akarok mutatni, a 19-et.
0: You know, within all the confusion of today's church life.
1: Tudjátok, a mai egyházi élet minden zűrzavarán túl.
0: And the pulls from many different doctrines and ideas in these days.
1: És a korunkban található sokféle elképzelés, eszme és tanítási irányzat húzása, vonása között.
0: To hold fast to the head.
1: Nehogy elengedjük a fejet, szorosan kapaszkodjunk a
0: fejben. The Lord Jesus Christ.
1: Az Úr Jézus Krisztushoz ragaszkodjunk.
0: From whom the whole body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God.
1: Akiből az egész test a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkeztetvén nevekedik az Isten szerint való növekedéssel.
0: Come on, this is so important.
1: Ez annyira fontos.
0: You know, there's all kinds of other ideas out there today.
1: Tudjátok, ma mindenféle elképzelések röpködnek a levegőben.
0: But we've got to stay clear and true to the original.
1: De nekünk egyértelműen hűeknek kell maradnunk az eredetihez.
0: And we're going to hold fast to the head.
1: És kapaszkodnunk kell a fejben.
0: Hold fast to the original teaching.
1: Ragaszkodnunk kell az eredeti tanításhoz.
0: Hold fast to the way.
1: Az úthoz kell ragaszkodnunk.
0: Because that way is the way of our life, of our Christ.
1: Mert ez az út, ami Krisztusunk útja.
0: Now come on, let's look again here. Jesus said to his disciples.
1: Jézus azt mondta a tanítványainak.
0: He said, follow me.
1: Azt mondta, kövessetek engem.
0: He constantly told them to follow me.
1: Állandóan azt mondta nekik, hogy kövessék őt.
0: And Paul could say the same.
1: És Pál is ugyanezt elmondhatta.
0: As we said yesterday, follow me.
1: Ahogy tegnap már mondtuk, kövess engem.
0: Imitate me.
1: Utánozz engem.
0: And Jesus said this continuously.
1: És Jézus is állandóan ezt mondta.
0: And he said, I will make you fishers of men. Follow me.
1: Azt mondta, én emberhalászokká teszlek titeket, kövessetek
0: so
1: engem.
0: He intended his disciples, those who came to him, to start fishing other people.
1: Hogy a tanítványai, azok, akik hozzá mentek, elkezdjenek más embereket kihalászni.
0: Part of this authentic life.
1: Ennek a hiteles életnek része.
0: Means that you will be a fisher of men.
1: Az, hogy az ember emberhalász lesz.
0: The disciples came to the Lord Jesus and they said, "Teach us how to pray."
1: A tanítványok oda mentek az Úr Jézushoz és azt mondták neki, taníts minket imádkozni.
0: And then what did Jesus do?
1: És mit csinált Jézus erre?
0: Follow me.
1: Kövessetek engem.
0: When you pray, do it like this.
1: Amikor imádkoztok, így csináljátok.
0: Our Father.
1: Mi atyánk.
0: And so he taught them how to pray.
1: Tehát tanította őket imádkozni.
0: Follow me.
1: Kövessetek engem.
0: Jesus continually set himself there as the example.
1: Jézus állandóan példaként mutatta magát, állította magát.
0: And as you and I follow him.
1: És ahogy ti és én őt követjük.
0: We are going to say yes. Come on, follow me.
1: Mi is azt fogjuk mondani, hogy gyertek, kövessetek minket.
0: I can show you how to be a fisher of men.
1: Én meg tudom neked mutatni, hogyan kell emberhalásznak lenni.
0: I can show you how to pray.
1: Meg tudom mutatni neked, hogy kell imádkozni.
0: Come on, we've got to be those sorts of people.
1: Ilyen embereknek kell lennünk.
0: Because our lives are an authentic witness.
1: Mert a mi életünk hiteles tanú kell, hogy legyen.
0: He also said, take up your cross and follow me.
1: Azt mondta Jézus, vegyétek fel a kereszteteket és kövessetek engem.
0: If you're going to follow me, this is where it's going to end up.
1: Mert hogyha követtek engem, akkor ez lesz az út vége.
0: Taking up your cross.
1: A kereszt felvétele.
0: Because this is the way it leads.
1: Mert erre vezet ez az út.
0: It's going to lead to taking up your cross.
1: Ahhoz vezet, hogy fel kell vennünk a keresztünket.
0: There's a cost in following the Lord Jesus.
1: Az Úr Jézus követésének ára van.
0: Sell what you have and follow me.
1: Add el, amit van, és kövess engem.
0: But you know, there's also a cost, there's also a reward.
1: De tudjátok, nem csak ára van, hanem jutalma is.
0: There is a reward to following Jesus.
1: Van Jézus követésének egy jutalma.
0: Hallelujah. It says in Matthew's Gospel chapter 19
1: 19:28. Azt mondja.
0: You will sit on the 12 thrones and judge the 12 tribes of Israel.
1: Hogy 12 trónon fogtok ülni és Izrael 12 törzsét fogjátok ítélni.
0: This was the rewards for these disciples.
1: Ez volt a jutalom ezeknek a tanítványoknak.
0: Now there are rewards for those who faithfully follow the Lord and even in this life.
1: Azok számára is van egy jutalom, akik hűségesen követik az Urat ebben az életben, itt most.
0: Now we don't often talk about that.
1: Erről nem gyakran beszélünk.
0: But there are crowns laid up for those who are faithful.
1: De koronák vannak félretéve a hűségeseknek.
0: But even in this life there are rewards.
1: De már ebben az életben is vannak jutalmak.
0: As we follow the Lord.
1: Ahogy az Urat követjük.
0: And as we are being faithful to him.
1: És ahogy hűségesek vagyunk hozzá.
0: The fellowship we enjoy with him could not be exchanged for anything.
1: Azt a közösséget, amit vele átélhetünk, nem cserélnénk el semmire.
0: What a reward. Hallelujah.
1: Micsoda jutalom.
0: Hallelujah. You couldn't put a price tag on it.
1: Erre nem is lehetne árcédulát tenni.
0: Come on, isn't that true?
1: Így van, nem így van.
0: Hallelujah. We worship you, Lord.
1: Imádunk téged, Uram.
0: Are you staying awake? I know it's getting very hot in this room.
1: Éren tudtok maradni, mert nagyon meleg van itt, egy kicsit rázzátok meg magatokat. Nagyon meleg kezd itt lenni.
0: Jesus summed up his purpose.
1: Jézus a célját úgy foglalta össze.
0: He said, "You shall be witnesses of me, because you have been with me from the beginning."
1: Mert velem voltatok kezdettől fogva.
0: In John's Gospel, chapter 15 and verse 27.
1: János 15:27-ben.
0: You shall be witnesses of me.
1: Tanúim lesztek.
0: Because you've been with me from the beginning.
1: Mert velem voltatok kezdettől fogva.
0: You know, there's something about that.
1: Tudjátok, van ebben valami.
0: Some of you have been with a specific work or a specific person from the beginning of that work.
1: Néhányan együtt vagytok egy bizonyos szolgálat kezdetétől fogva már azzal a valakivel, aki ebben szolgál.
0: And you've grown up with the work.
1: És fölnövekedtetek ezzel a munkával együtt.
0: You've gone through some of the pains and the headaches.
1: Átmentetek a fájdalmakon, a fejfájásokon.
0: You've been through the trials and the temptations.
1: Átestetek a kísértéseken és a megpróbáltatásokon.
0: And you, in the going through things together, you've grown together.
1: És ahogy átéltétek együtt ezeket a dolgokat, együtt növekedtetek.
0: And in the doing of it together.
1: És abban, hogy együtt tettétek ezeket a dolgokat.
0: So the life has been imparted.
1: Életet adtatok át.
0: And you'll be a witness of him.
1: Vagy kaptatok Istentől, és az ő tanúi lettetek.
0: And this is how it was working with these disciples.
1: És így működött ez ezekkel a tanítványokkal is.
0: This is how it was working with them.
1: Így működött velük is.
0: You remember what that time when Jesus was being crucified.
1: Emlékeztek arra, amikor Jézus keresztre feszítették.
0: And Peter was came into the courtyard.
1: És Péter bement az udvarba.
0: And he was just keeping a little bit of distance.
1: Kicsit úgy távol akart maradni.
0: And he was warming himself around the fire.
1: És a tűz körül melegítette magát,
0: and
1: melegedett.
0: The servant girl found him there.
1: És ott megtalálta őt egy szolgáló lány.
0: And she looked hard at him.
1: És jól megnézte őt.
0: And she looked at him and she said,
1: és azt mondta,
0: you were with him.
1: Te is vele voltál.
0: You were with Jesus.
1: Te is Jézussal voltál.
0: And she accused him. Well, she recognized him.
1: És felismerte őt ez a lány, és így vádolta.
0: Who had been with Jesus.
1: Mondta, hogy ő is olyan ember, aki Jézussal volt.
0: To have been with Jesus was to have belonged to Jesus.
1: Jézussal lenni.
0: To have been with Jesus was to be one of his disciples.
1: Azt jelentette, hogy valaki az ő tanítványa. Hogy az illető az ő tanítványa, ha Jézussal volt.
0: And I wonder if that is true of us. Can people look at us and say, oh, you've been with Jesus.
1: Eltűnődöm, hogy ez ránk is vonatkozik-e, hogy amikor az emberek ránk néznek, azt mondják-e, hogy te is Jézussal voltál.
0: Because they know that that's our relationship.
1: Mert tudnak róla, hogy ilyen kapcsolatban vagyunk Jézussal.
0: I want that to be known of me.
1: Azt akarom, hogy engem erről ismerjenek.
0: Yeah, let it be seen on me. We've been with Jesus.
1: Igen, hogy látszódjon rajtam, hogy Jézussal voltam.
0: And you remember when in the Acts of the Apostles?
1: Emlékeztek az apostolok cselekedeteire?
0: After the Pentecost.
1: Pünkösd után.
0: Peter, James and John were doing incredible things.
1: Péter, Jakab és János elképesztő dolgokat csináltak.
0: And Acts chapter 4 and verse 13.
1: És az Apcsel 4:13-ban.
0: They take note, these men have been with Jesus.
1: Az emberek észreveszik rajtuk, hogy ezek az emberek Jézussal voltak.
0: What? Why they were an authentic witness?
1: Miért voltak hiteles tanúk?
0: They were doing the same works.
1: Mert ugyanazokat a dolgokat
0: tették. They were living the same life.
1: Ugyanúgy éltek.
0: Hey, these men have been with Jesus.
1: Ezek az emberek Jézussal voltak.
0: Let's move on.
1: Menjünk tovább.
0: Luke's Gospel chapter 6 verse 40.
1: Lukács 6:40.
0: Luke's Gospel chapter 6 and verse 40.
1: Lukács 6.
0: It says there.
1: Azt mondja.
0: Everyone who is fully trained will be like his teacher.
1: Mindenki, aki teljesen ki van képezve, olyan lesz. Igen, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.
0: 40. Yeah. Everyone who is fully trained will be like his teacher.
1: Amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.
0: You know the future ministry of our Lord Jesus Christ.
1: Tudjátok, az Úr Jézus Krisztus jövőbeli szolgálata.
0: Depended upon this group of disciples.
1: Ezen a tanítványi csoporton függött, ő rajtuk múlt.
0: Carrying his life.
1: Hogy ezek az emberek hordozzák az ő életét.
0: Because his life was the authorization that this was him.
1: Mert az ő életet tette hitelességüket, hogy ők valóban az övéi.
0: You know, it hasn't changed.
1: És ez nem változott, ez a helyzet.
0: His life.
1: Jézus élete.
0: Is the authorization that this is him.
1: Teszi hitelessé a tanúbizonyságokat azért, hogy valóban Jézusról van szó.
0: Above everything else.
1: Tehát ez az a dolog, amit mindenek fölött, amit elsősorban meg kell ragadnunk.
0: Says everyone
1: Jézus
0: is fully trained will be like his teacher.
1: Azt mondta, hogy mindenki, amikor tökéletes lesz, olyan lesz, mint a tanítója.
0: So we catch his life.
1: Tehát elkapjuk az ő életét, ránk ragad az élete.
0: And then that is the divine authorization.
1: És akkor ez az isteni meghatalmazás a számunkra.
0: It's like the stamp of approval.
1: Ez olyan, mint egy ilyen engedélyező pecsét.
0: This is the genuine product.
1: Hogy ez egy eredeti termék.
0: This is not some religious sort of fake.
1: Ez nem egy vallásos hamisítvány.
0: This is not man-made.
1: Ez nem ember alkotta.
0: This is God-made.
1: Ezt Isten alkotta.
0: This was formed in heaven.
1: Ez a mennyben alakult ki.
0: And there has to be a life shown within us.
1: Olyan élet kell, hogy megmutatkozzon bennünk.
0: Which has the stamp of heaven's approval upon it.
1: Amin rajta van a mennyei jóváhagyó pecsét.
0: Those first disciples.
1: Ezek az első tanítványok.
0: Even their enemies had to say, "Oh, they've been with Jesus."
1: Róluk még az ellenségeiknek is azt kellett mondaniuk, hogy ezek Jézussal voltak.
0: They had to say, yes, these are the same sort.
1: Igen, ezek ugyanazok a fajták.
0: Come on, let our enemies even say that of us.
1: Rólunk is hadd mondják ugyanezt az ellenségeink is.
0: They've been with Jesus.
1: Jézussal voltak.
0: Now when Jesus began this ministry with his disciples.
1: Jézus elkezdte a szolgálatát a tanítványaival.
0: He had in his mind the launching of a whole new kingdom.
1: Már arra gondolt,
0: preaching the kingdom.
1: Hogy beindít egy egészen új királyságot a földön, ő azért jött, hogy hirdesse a királyságot.
0: But he was the bringer of the kingdom.
1: Ő hozta el a királyságot.
0: It began with him.
1: Ez vele kezdődött.
0: He gave it and preached it and taught it and imparted it to the 12.
1: És átadta a 12-nek.
0: And then that 12,
1: és aztán ez a 12
0: continued to give and impart and teach
1: szintén
0: and
1: továbbadta, átadta, tanította, prédikálta és bemutatta a királyságot mindazoknak, akik rajtuk keresztül tértek meg.
0: Everything depended upon the virtue of reproduction.
1: Minden a szaporodás alapelvén működött.
0: Come on, there's no growth without reproduction.
1: Nincsen növekedés vagy terjeszkedés, szaporodás nélkül.
0: Any insular attitudes.
1: Nem gondolhatjuk, hogy mi ilyen kis sziget vagyunk. Szaporodnunk kell.
0: Jesus' life was the model.
1: Jézus élete volt a minta.
0: His life was the seed.
1: Az ő élete volt a mag.
0: He showed the model.
1: Ő bemutatta a példát.
0: And he planted the seed.
1: És elültette a magot.
0: And his disciples were to reproduce that seed.
1: Ezt a magot kellett tovább szaporítaniuk.
0: Which was him.
1: Ez pedig Jézus volt maga, ez a mag.
0: And that would be the true witness.
1: Ebből lesz az igazi tanúbizonyosság.
0: That's exactly what we do.
1: Pontosan ezt tesszük mi is.
0: And so when we take people.
1: Tehát amikor az embereket magunkhoz vesszük.
0: As I follow Christ.
1: Hogy ahogy én követem Krisztust.
0: You follow me.
1: Ti is kövessetek engem.
0: Now we better be the authentic witness.
1: Akkor jobban tesszük, ha ilyen esetben hiteles tanúk vagyunk.
0: Jesus constantly reminded them.
1: Jézus állandóan emlékeztette a tanítványait.
0: That all this was only possible as they remained in him.
1: Hogy mindez csak úgy lehetséges, hogyha ők benne maradnak.
0: Let's just look at John 15.
1: Nézzük meg a János 15-öt.
0: John 15 and it's about verse 4 we'll come in.
1: János 11, 15-4 körül.
0: He's talking to his disciples here.
1: Itt Jézus a tanítványaihoz beszél.
0: Abide in me and I in you.
1: Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek.
0: As a branch can't bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me.
1: Miképpen a szőlővesző sem teremthet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtökén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok.
0: I am the vine and you are the branches.
1: Én vagyok a szőlőtő,
0: ti a szőlőveszők. And he who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing.
1: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
0: The Lord Jesus said to them and continually told them, yes, you abide in me.
1: Az Úr Jézus azt mondta, igen, én állandóan azt mondtam nekik, hogy maradjanak bennem.
0: And he was confident that as they did that, there was a guarantee of a continuation of
1: és
0: his
1: Jézus
0: life.
1: Bízott abban, hogyha benne maradnak a tanítványai, akkor ez szabatolja az ő életének a folytatódását.
0: And I believe the Lord Jesus is still in business today.
1: És hiszem, hogy az Úr Jézus még ma is folytatja ezt a munkáját.
0: Imparting his life to us as individuals.
1: Átadja az életét nekünk egyéneknek.
0: And he's working in exactly the same way.
1: És ugyanúgy működik, dolgozik, mint korábban.
0: And you and I need to learn Jesus' methods.
1: És nektek és nekem meg kell tanulnunk Jézus módszereit.
0: Have people come to us.
1: Az embereket hívjuk magunkhoz.
0: Impart life to them.
1: Adjunk nekik életet.
0: And the only life we have to impart is his life.
1: És csak azt az életet tudjuk átadni, ami az ő élete.
0: So we impart that life.
1: Tehát ezt az életet adjuk tovább.
0: And we are producing an authentic witness.
1: És akkor hiteles tanúkat hozunk létre.
0: A true one.
1: Igazi példányokat.
0: Absolutely true to the original.
1: Amik teljesen olyanok, mint az eredeti.
0: And this world is going to see Jesus.
1: És akkor ez a világ látni fogja Jézust.
0: Hallelujah. Let's stand up.
1: Álljunk fel.
0: Bless your name, Lord Jesus.
1: Áldjuk a nevedet, Úr Jézus.
0: We worship you, Lord.
1: Imádunk téged, Uram.
0: We worship you, Lord Jesus.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat hetedik része, melyben Eileen Vincentet hallhattuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádiósansz.
3: Ez a Rádiósansz.
4: A következő percekben Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
5: A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is, és azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljuttatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossza levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre ránézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött. Teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem, hogy bár, vagy ha bár. Oké, okay. Jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelése is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. Nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy krónika 3-ban van, elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homok.

a királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomi halál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret. És hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog. És eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy miben van a hited? Ha az én hitem abban van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha.

Döntöttem. És tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen, és akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni, ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki. Ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző
tanítás végén egy közös imába Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak a, nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a apán, tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort, a legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez. Azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, a elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor
Egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott, Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izajás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gőg, függetlenedés. Isten pont ezt használja a Krisztusban megváltott embert. Nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutta, futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és az fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő, föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatban. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban már gyerekeik vannak, már a gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet,
És hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle. De nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel, áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemzek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól. Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni. Égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony, beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon
sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő. Szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyereknek, gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, de vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni. Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg, tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú. A másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelésre. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy
A gyerekek ezt nagyon ki tudják használni, az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél. Bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki, hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, hogy megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken? Ami kiemelkedő, ami pozitívabb? Amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék. Nagyon becsületesnek kell lenni ezért. Én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte fő teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki.
Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, 100, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt. Akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valami dologra, valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves, és olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton, aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép lett. Van, aki pedig egyszerűen odaszánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána, stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt a budlibicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ja, ezt nem szeretné. Van ilyen.
Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő, a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a kilenc szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré, meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért, hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe, a jót úgy lássa jónak, ahogy Isten, a rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadó képes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak.
Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevés, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvábban fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, 7. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljak, azt csináljak, ezt ne csináljak, azt ne csináljak, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lássom mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren, meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják,
hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, vagy később visszatudja vonni Istennek az útjába, útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre én is. Járok házi csoportokba, hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy Atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint Atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjebben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az Atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint Atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba már óvodáskorba. Ebbe a világba óvodáskorba el kell kezdeni erről beszélni, mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolába ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanítod kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni, mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség, a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek egy 5000 forintos zseppénznek, mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával.
És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a személy, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leúrolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajuk adjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, a fenyőfá. Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát?
Látok, látok, látok. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk. Hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja. Tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12.

Szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más, testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozás módjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfelejtkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését. Se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19:1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet. Mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5:22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó, a fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával, híjából,
ami

0: Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10:17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegjen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13:18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generáció szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13:24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, hogy Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam. De mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19:17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22:15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság, de a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy vesszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon testvérek, szülők, példabeszédek 23:13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29.15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29.17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap, tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Mennyei édesatyám, kedves Szent Szellem, szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Szeretettel köszöntlek benneteket. Annyi jó dolgot hallottatok már, máma, hogy... Ahogy máma, készültem tegnap a mai napra, megint az a gondolat jött fel bennem, amiről már többször beszéltem itt előttetek, hogy milyen döbbenetes lehetett az, amikor az Úr Jézus itt volt a Földön, a fizikai testében, és olyan mondatokat mondott, hogy én vagyok. És elkezdtem ezzel kapcsolatban nézni Biblia verseket, és most azt nem fogom elmondani, hogy honnan jön ez a vagyok, tudjátok, Mózesnek mondta a mindenható Isten, amikor a csipkebokornál volt, hogy vagyok, hogy aki vagyok, mikor kérdezte, hogy mi a neved, azt mondta, vagyok, aki vagyok. Aztán a mindenható Isten testé lett, lejött az Úr Jézus fizikai testében erre a földre, és innen jöhet ez a rendkívüli szellemi töltetés, erő, ami véleményem szerint minden alkalommal valamilyen módon megnyilvánult, amikor ő ilyeneket mondott, hogy én vagyok. Azt biztosan tudjuk, mert meg van írva, hogy amikor mentek a Getsemáné kertbe, hogy elfogják, és mondták, hogy Jézust keresik, és ő azt mondta, hogy én vagyok, akkor azok a harcezett római katonák elterültek a földön, úgy kellett utána összevakarniuk magukat. Az a történet, amiről szeretnék nektek beszélni, a Máté evangélium 14. fejezetében van. A 12. verstől kezdődően olvasom, és akkor majd néhány gondolatot elmondok ezzel kapcsolatban nektek. Keresztelő János tanítványai eljöttek, és elvitték az ő holttestét, és eltemették. Majd elmentek, és megvitték a hírt Jézusnak. Amikor ezt meghallotta Jézus, elment onnan hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt hallva, gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott maga körül, és megszánta őket, és meggyógyította a betegeket. Annyira jól kezdődik a történet. Ugye keresztelő Jánosnak a halálhírét hozzák Jézusnak. És tudjátok, hallottunk arról tanítást, hogy Jézus teljesen ember volt. Biztos vagyok benne, hogy keresztelő Jánost, aki egyébként a rokona is volt, tudjuk Lukács leírásából, biztos vagyok benne, hogy senki nem tudta olyan pontosan és olyan jól, hogy kicsoda keresztelő János, mint maga Jézus. Tudjuk, hogy kifejezte a tiszteletét és a megbecsülését felé azáltal, meg Isten felé, hogy engedelmeskedett, és elment bemerítkezni keresztelő János szolgálata kapcsán. És biztos vagyok benne, hogy az emberi lényét és az emberi létét ez nagyon nehezen érintette. Még akkor is, ha tudta, hogy hol van bemerítő János, lehet, hogy voltak benne gyász érzései, és ezzel kapcsolatos gondolatok. És itt ebben a részben azt olvassuk, hogy el akart menni magányosan egyedül egy helyre. Miért akart oda menni? Azért, hogy az atyával legyen. Mert az atya volt az ő erejének a forrása is, amikor itt volt a földön. Egyszerűen elképesztő az a hozzáállás, ahogy Jézus állt az emberekhez. Ez volt a terve, hogy elmegy, és keresi az atyát, és vele lesz. Ehhez képest, amikor kiszállt a hajóból, és nagyon sok ember ott volt. Tudjuk a történetből, megyünk tovább majd, hogy nagyjából közel 10 000 ember lehetett, mert 5 000-en voltak csak férfiak, akik ott voltak. És ott vártak rá már, ott várták már Jézust, mert éhesek, szomjasak voltak, betegeik voltak. És az Úr nem mondta azt nekik, hogy figyeljetek, most vagyok olyan jó paszba, hagyj, most bocs, de most elmegyek, hogy az atyával legyek. Nem. Azt mondja, hogy megszánta őket. Megszánta őket, és meggyógyította a betegeiket. Aztán, amikor esteledett, oda mentek hozzá a tanítványai, és azt mondták, puszta helyez, és az idő már későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak élelmet. Jézus azonban azt mondta nekik, nem szükséges elmenniük, ti adjatok nekik enni. Erre ők azt felelték, nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig így szólt, hozzátok ide. Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és hálát adott, majd megtörte a kenyereket, a tanítványoknak adta, és a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, felszedték a maradék darabokat 12 tele kosárral. Akik pedig ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak, az asszonyokon és a gyermekeken kívül. Mindjárt meghagyta a tanítványainak, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Tehát megtörtént a gyógyítás, aztán a tanítványok emlékeztetik Jézust, hogy hát itt vannak, nagyon sokan vannak, és nagyon pusztában vagyunk itt. Ha már Mózes említettem, óhatatlanul a párhuzam az embernek úgy az eszébe ötlik, hogy amikor a pusztában volt Istennek a népe, és ugye gondoskodott az ószövetségi időkben róluk Isten, a mannák, fűrjek emlékeztek a történetekre. Itt azt látjuk, hogy Jézuson keresztül is, ilyen módon is, természetfeletti módon betöltötte az embereknek a természetes szükségeit is. Adott ennivalót, megsokasodott, a kenyér megsokasodott, a hal. És ez a nagy tömeg, 10 000 közeli ember, 5 000 férfi, nyilván voltak nők, gyerekek is velük, jól laktak. És Jézus pedig a tanítványait elküldte, és azt mondta, hogy oké, fiúk, innen most már befejezem én a szolgálatot, én még itt elbocsátom az embereket, meg stb. Miközben alig várta, hogy az eredeti tervének megfelelően, mikor tud már az atyával lenni kettesbe, hogy megbeszélje vele Bemerítő Jánosnak az esetét, meg minden mást, ami a szívét nyomta. A tanítványok beülnek a hajóba, tovább a történet. Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, hogy magányosan imádkozzon. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már a tenger közepén küzdött a hullámokkal, mivel ellenszél volt. Elindulnak tehát a tanítványok, beülnek a hajóba. Tudjátok, egyáltalán nem volt ez számukra egy szokatlan közeg. Biztosan tudjuk, hogy közülük 4 legalább nagyon vízi emberek voltak, ha lehet ilyet mondani. András, Péter, János és Jakab halászok voltak, a fél életüket a vízen élték rá. Éppen egy természetfeletti jelekkel, csodákkal, gyógyulásokkal, szabadulásokkal, kenyér szaporítással, halszaporítással teli, lehet, hogy ma azt mondanánk, jelenlét alkalmon voltak. Onnan jöttek, bizonyára lelkesen, még ha fizikailag fáradtan is. És mi történik ebben a szituációban? Hogy nem jön az ellenszél? Jön az ellenszél a tengeren. Evezni kell, és küszködtek. Lehet, hogy az út elején arról beszélgettek még, hogy hú, fantasztikus volt. Láttátok az a béna, hogy felkelt? Hát nem tudott lábát nem tudta megemelni, és meggyógyult. Értitek, hogy hogyan lett ez a kenyerekkel, meg a halakkal? 12 tele kosárral szedtünk össze. Csodálatos. Aztán a szél erősödött, a hullámok még nagyobbak lettek, és küszködtek, Márk azt írja, hogy küszködtek az evezéssel. Ha voltál már életedben hajón, olyan körülmények között, ami ehhez kicsit hasonló lehet, hogy hullámzik, és a szembe vízzel, szembe széllel kell evezned, akkor tudod, hogy ott nem fogsz száraz maradni. Minden egyes alkalommal, amikor a hajónak az eleje belebukik a következő hullámba, fröcsög a víz, és pacalra ázol. Teljesen elázol, és a szél meg hideg. Fáztak, fáradtak voltak, éjszaka volt. És lehet, hogy jöttek olyan gondolatok bennük, hogy milyen kár, hogy a mester nincs itt velünk. Biztos, hogy pont most kellett neki egyedül elmenni imádkozni a hegyre. És aztán egyszer csak az éjszaka negyedik őrváltása idején oda ment hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor meglátták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, és azt mondták, kísértet ez. És félelmükben kiáltottak. Tehát a halászok azok nagyon korán mennek ki, reggel még sötét van. Biztos láttak már egy-két dolgot a tengeren, de azt, hogy valaki ott vízen sétált volna, ilyet még soha nem láttak. És megijedtek a fiúk, kiáltoztak. Egy kicsit nekem mindig furcsa az egyébként, megmondom neked egész őszintén, hogy van az, hogy együtt vagyok valakivel, akire felnézek, akit tisztelek. Hetek vagy évek óta együtt járunk, együtt szolgálunk. A járásáról, hátulról, az alkatáról, a mozgásáról nem ismerem meg. Ez egy nagy kérdés bennem egyébként, hogy a feltámadott urat is, hogy nem ismerték fel a tanítványai, meg az Emmausi tanítványok, döbbenet. És nem ismerték meg. Azt tudjátok ugye, hogy Jézus földön kívüli. Sőt, más mondok nektek, mi is földön kívüliek vagyunk. Azt mondja a János 17, 14, 15, 16, az Jézusnak a főpapi imája, Palimár máma hivatkozott rá egyébként. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, én a te beszédedet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók. Amint, hogy én sem e világból vagyok. Földön kívüliek vagyunk, testvéreim, mióta megismertük az Úr Jézus Krisztust. Jön tehát Jézus a vízen. Óhatatlanul az a gondolat jön az emberbe, hogy annyira el voltak foglalva az evezéssel, annyira el voltak foglalva az átázottsággal, az elázottsággal, a hideggel, hogy ez volt minden gondolatuk. Ezen forgott az elméjük, a körülményeken, a nehézségeken, a problémákon. Valahol azt tapasztalom az elmúlt időszakban, hogy nem, hogy mintha emberekként, ha nem vagyunk hívők és nem Istenre nézünk, akkor a genetikánk az valahogy így működik. Hogyha valami nehézség vagy probléma van, akkor mindig a megoldást keressük a gondolatainkban. És annyira beszűkülünk már a saját gondolatainkba, hogy nem vesszük észre, hogy ott van a megoldás kulcsa. Ott jött Jézus a vízen járva. Aztán szólt nekik.

0: Tehát megrémültek a tanítványok, elkezdtek kiáltozni, és a 27. versben azt mondja Jézus, ja igen, Jézus azonnal megszólította őket. Nem hagyta őket bizonytalanságban. Látta, hogy félnek, látta, hogy kiabálnak, meg vannak rémülve. Azonnal szólt nekik. És azt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Itt van az én vagyok. De ez nem az a fajta kijelentés, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. De ez a létigez itt van. Miért ne féljetek? Azért ne féljetek, mert én vagyok. És az üzenet ma is nekünk, mindannyiunknak. Mindannyiunknak, akik bármilyen szinten nehézségben vagyunk, kapcsolatunkban, munkánkban, családunkban, bármiben, anyagi helyzetben, egészségben, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Hallottam, valaki azt mondta, hogy tanuljuk meg, vagy akarjuk, és tudatosan Jézusnak a szavait vegyük nagyon-nagyon komolyan. Jézus nem mondott töltelék beszédeket. Ő pontosan tudta, hogy nincs sok ideje. 32-33 évig volt itt a földön, és abból 2,5 év volt a szolgálata. Amit ő mondott, azonnak veleje van. Gondolkoztam ezen a mondaton, úgy gondolom, hogy még a szórend sem jelentéktelen. Nem azzal kezdi, hogy ne féljetek. A félelem az negatív. Hanem azzal kezdi, hogy bízzatok. Bízzatok. Felszólítás. Parancsa, úgy tetszik. Bízzatok. Én vagyok. Ne féljetek. Aztán tudjuk, hogy a történet folytatásában Péter volt az, aki először engedelmeskedett a bízzatok parancsának, és rögtön benne lett volna egy kis vízben járásban, milyen klassz kihívás. És el is kezdte, kilépett a vízre, de aztán, ahogy látta a hullámokat, megrémült. Újra jött a rémület, újra lőtt a félelem, és elkezdett süllyedni. De az Úr Jézus nem hagyta ott sokáig fürödni, hanem megragadta, és kihúzta a vízből. Aztán, hogy tovább megy a történet, beszálltak a hajóba, és a szél azonnal elállt. Mit mond ez a kép? Elállt a szél. Jézus beszállt a hajóba, és a körülmények abban a pillanatban megváltoztak. Békesség lett, nyugalom lett, és helyreálltak a dolgok. A hajóban lévők az egyetlen lehetséges, értelmes módon reagáltak erre a helyzetre. Leborultak az Úr Jézus előtt, és azt mondták, bizony Isten fia vagy. Bizony, Isten fia vagy. Ami megváltunk, nem változott meg. És ma is azt mondja mindannyiunknak, akik küszködünk, akikben kérdések vannak, akik fájdalmakkal küszködünk, vagy bármi mással, bízzál. Én vagyok.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.